legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét. Limbo!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Meghosszabbítja a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány. Néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Meghosszabbítja november 1-ig a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány. A döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. Köböl Anita kormányszóvivő arról beszél, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. A párok 1/5-nél azonban nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. Néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Augusztus 3-ától már nem érvényesek a régi típusú könyvformátumú határidő nélküli személyik. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak, így akinek ilyen igazolványuk van, azoknak személyesen kell új, elektronikus személyi igazolványt igényelniük valamelyik kormányablakban. Három általános iskola alakíthat ki a következő tanév kezdésére kreatív tanulási tereket. A Strabag Classroom programja egyenként bruttó 10 millió forint értékben támogatja a tantermek felújítását, átalakítását. Több mint 17 ezer szavazat érkezett, és a közönségszavazás alapján a Tápió Szentmártoni Kubinyi Ágoston általános iskola, a Szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus általános iskola és óvoda, és a Herceghalmi általános iskola és alapfokú művészeti iskola kap egyenként 10 millió forint támogatást. A Dulano Artlander szelet 240 g megnevezésű szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl esetleges kolibaktérium jelenléte miatt. Ez a fajta baktérium az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, akár vastagbélgyulladást okozhat. A visszahívásban azok a termékek érintettek, amelyek fogyaszthatósági ideje 2026. július 3-a. Arra kérik a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A termék vételárát nyugta nélkül is visszatérítik. Szövetkárosodást, életveszélyes sérüléseket és vérzést is okozhat a gombelem lenyelése. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe tavaly 777, idén júniusig pedig már 630 hasonló esetben kerültek be gyerekek. Amennyiben egy gyermek lenyel egy gombelemet, azonnal sürgősségi ellátásra van szükség, ahol röntgenvizsgálattal megállapítható, hol van az elem. Nem szabad megvárni, hogy a gyermek rosszul legyen, és a gyermekeknek ebben az esetben nem szabad enni vagy inni adni, meghánytatni, és ne várjuk otthon, hogy az elem távozik-e a széklettel.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Kiváló kedreggelt, június 16-án 6 óra múlt 4 perccel. Simán lazán eltelt az a fránya hétfő, és már itt is van a folytatás. Köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézzük a világban, mi is zajlik benne. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok. Ez az Antrit reggel, tartson velünk!
0: Ez az Antrit reggel!
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Kiváló kedreggelt, ez az Andrics reggel, 6 óra múlt 11 perccel, június 16-án kezdjük meg a reggelünket. A kávé mellé kis időjárás előrejelzés dukál, és bizony, kellemes nyári időt hoz a kedd, legalábbis ezt írják nekünk az időképen. Most még olyan 13 fok környékén járunk, lesz ez majd egészen 27 is, úgyhogy tényleg megjön, visszajön a nyár, ha lehet ilyet mondani, és egy darab felhő nem lesz fölöttünk, úgyhogy az UV-sugárzásra oda kell figyelni, mert hogy magas lesz egészen 10-től, hát ameddig süt a nap, addig biztosan. Úgyhogy a tegnapi meg az előtti időhöz képest tényleg egy egészen nagy ugrás lesz az a mai, se baj, majd ezt is együtt túléljük, meg átvészeljük, úgyhogy ma már nyári ruha a divat tippünk, más nem is lehet, és aztán meg tényleg jön majd a kánikula, már 37 fokunk is lehet majd a hétvégén, úgyhogy most így szépen megint hozzá kell szoknunk a meleghez. A pázsit fűfélék időszaka van egyébként a pollen jelentése szerint, úgyhogy arra is a csalánfélékre oda kell figyelni. Az orvos meteorológia azt írja, hogy nem várható fronthatás, de a szelesebb tájakon, ami nem nálunk lesz, azért attól még lehet szél, fejfájás, migrén és ingerlékenység előfordulhat. Az UV-sugárzás országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, azért, mint mondottam, volt a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Így készüljön tehát a mai napra, igazából kellemes nyári idő, ennyivel le is lehet tudni mindezt. Aztán, mivel hogy folytatódott a foci VB, gyorsan nézzünk rá az eredményekre. Tegnap este 6 órakor kezdődött a Spanyolország zöld foki köztársaság rangadó, és bizony a spanyolok betlisztek 0-0 lett. Néztem egy 60 percet, nagyon-nagyon szorítottam a zöld foki köztársaságnak, és hát megér, na, azért na. Úgy. Aztán a belgák is betlisztek, mert hogy 1-1-re végeztek Egyiptommal, Szaúd-Arábia, Uruguay szintén 1-1, az is meglepetés azért, illetve Irán, Új-Zéland 2-2, az egy igen, csak kiki mérkőzés volt, ennek nem rég lett egyébként vége. Aztán akkor gyorsan még a nagyvilágból egy hír, mert hogy épül a szekszárdi bringás közösség, minden szerdán délután a Béla térre várják mindazokat, akik szeretnek kerékpározni, és ezt biztonságosan, szervezett formában így meg is tudják tenni. A részletekről Steig Gábort, a szekszárdi kerékpáros ese elnökét kérdeztük. A minden igaz, mindjárt mondja is.
1: Másfél hónappal ezelőtt született az ötlet, hogy nem a versenyszerűen bringázó, meg nem a minden nap edzésre járó ilyen versenykerékpárosoknak találjunk egy olyan lehetőséget, hogy közösségi bringázást, tehát ne egyedül, ne ketten, hárman bringázzanak, nem legyünk többen, próbáljunk egy kísérletet tenni arra, hogy erre van-e igény, és ennek megfelelően a szerdai napokat jelöltük ki. Ugye ez azt jelenti, hogy szerdán 5 órakor találkozó a Béla téren, már előre közzétesszük a Facebook oldalunkon, hogy mi az irány, meg mi a terv. Fontos, hogy ez ugye nem versenyről szól, nem a versenyzőket készíti fel, hanem bringás közösséget próbálunk úgy építeni, hogy akik vonzódnak az országúti kerékpározáshoz, hobbi szinten tekernek is rendszeresen, és mondjuk azért tudnak olyan 28-30 km/h átlagsebességgel menni, azoknak egy közös találkozási pontként tervezzünk egy olyan másfél-kettő órás ringázást, annak megfelelően ebből következően mindenkire külön figyelünk. Tulajdonképpen egy jó szórakozási lehetőség, ez kikapcsolódási lehetőség azoknak, akik mondjuk nem egyedül szeretnének bringázni.
0: Így van, tehát akkor holnap lehet menni közösségi bringázni. Köszönjük Steig Gábornak, hogy megosztotta velünk a részleteket. Ennyi fért nagyjából bele, így is túlfutottunk az időnkön, úgyhogy zenélünk, aztán pedig megkezdjük ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk. Maradjon velünk!
2: A Magyar Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

23 perccel járunk már 6 óra után. Ez az Antrics reggel, és boldogságos névnapot ma Justinnak és Ajtonynak. Vagy Aranynak, ahogy a naptár írja. Egyébként a Justin a latin eredetű Justinus név rövidülése, ez a Justus, magyarul Justus. Tovább képzett alakja, szóval érti. Aztán az Ajtony török eredetű régi magyar név jelentése arany, ez most már a mai naptárakban aranyként van jelölve, itt előttem a neten viszont még Ajtonyként. Így vagy úgy, sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van ma az örömre, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig folytatjuk ünneplésünket a szülinaposokkal, úgyhogy ne menjen sehova.

Jó reggelt, 6:30-kor, ez az Antrit reggel, és lássuk, hogy kik a mai nap, tehát június 16-a születei, például Geronimo, az Amerikai Egyesült Államokban élő csirkava apacsok kimagasló törzsi vezetője, aki után szerintem majd minden egyes filmben, amelyben indián vagy indiánokat utánozó karakter tűnik fel, ott Geronimo biztos, hogy elhangzik. Aztán Stan Laurel, amerikai komikus színész, a Stan és Pan páros egyik tagja, szintén a mai nap születte, ahogyan Zsigmond Vilmos Oscar-díjas magyar film operatőr, szintén, aki egy 2003-as felmérés szerint, melyet az operatőrök nemzetközi C

0: éhe végzett, egyike a történelem 10 legbefolyásosabb operatőrének, tegyünk rá büszke, aztán Őrsi István Kossuth és József Attila Díjas magyar íróköltő műfordító, szintén még a mai nap szülötte, ajánlom figyelmébe, remek alkotó, és ma ünnepelhet Ószabó István Jászai Mari Díjas magyar színész, meg még sokan mások, úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek zenélünk ajánlni egyaránt, aztán felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
5: Figyelem, Tolna vármegye. Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék, a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal. Rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken, a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Antrit reggel.
1: A ma kedvencei és a

Kiváló kedreget, 6.42-kor június 16-án, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumunkat, ahogyan ígértem, 1885-ben e napon Újpest, akkor még nagy községben 78 taggal megalakult Magyarország legrégibb sportegyesülete, az Újpesti Torna Egylet, színe ugyebár lila-fehér, jelszava pedig egység, épség, egyetértés. 1903-ban Henry Ford megalapította a Ford Motor Company-t. Egyébként Henry Ford 39 éves koráig kizárólag sikertelen üzleti vállalkozásokat könyvelhetett el, pedig tehetséges szerelő és órajavító volt, ráadásul már 16 éves korában kidolgozta a sorozatgyártás tervét, lehet abban az időben erre még nem volt szükség, aztán nyilván eljött annak is az ideje 100 plusz évvel ezelőtt. 1963-ban pedig e napon föld körüli pályára indul a Vostok 6 űrhajó fedélzetén Valentina Kereskovával, a világ első női űrhajósával. Aztán ma van a megbékélés napja Magyarországon Nagy Imre kivégzésének emlékére. Nagy Imre miniszterelnök, miniszterelnök és társai 58-as kivégzésének és 89-es újra temetésének emléknapja ez, illetve még a független Magyarország napja is, ugyanis a szovjet csapatok e napon vonultak ki hazánkból még a múltban, úgyhogy nagyjából ennyi, ami ezzel a nappal kapcsolatos. Horoszkóppal folytatjuk, de erről még zenélünk, maradjon velünk.

0: Ez az Antrics, reggel 10 perc múlva 7 óra lesz, hogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Szerencsére az ikrek nem olyan típus, aki azt hiszi mindent, ami velünk történik már jó, előre megírtak a nagykönyvben, tehát némán tűrnünk kell, hogy a sorsunk beteljesedjen, szálljon hát szembe saját sorsával, ha elégedetlen vele. A rák a hullámvölgyből kikerülve most hosszan élvezi az édes életet, a kedvező sorozat folytatódik, de nem szabad elfelejtenie, hogy a sok örömöt sajnos rosszabb időszak követi. Lélekben készüljön fel mindenre, mert így könnyebben veszi majd az akadályokat. Nem valószínű, hogy ez lesz az oroszlán legboldogabb napja, de a reményt mégse adja fel. Végül is mindent megtehet annak érdekében, hogy a lehetőségekhez képest kellemesen töltse az idejét. Ma semmit ne erőltessen, ami nem megy most magától, az meg úgyis ráér. A szüzet többnyire örömmel tölti el, ha sikerül mindennek helyet találnia, és a nagy rendben pillanatok alatt megleli azt, amire éppen szüksége van. Ezen gondolat jegyében neki lehet felszámolni restanciáit és rendet tenni munkahelyén. Egy kis változtatás sem ártana. A mérleg még nem tudja, hogy pontosan mi az, de érzi, hogy van valami a levegőben. Az utóbbi időben annyi kudarc érte, hogy aggodalmaskodik, nehogy megint vereség vagy csalódás legyen a vége. Megpróbál puhatolózni, kideríteni valamit, de sajnos kevés sikerrel. A Skorpió gondos számításokba temetkezve nézze át a vállalkozása jövőjét, nem hagyhat ki egyetlen napot sem, figyelmét koncentrálja a még oly jelentéktelennek tűnő dolgokra is. Az ördög, mint tudjuk, a részletekben rejlik, úgyhogy kikészüljön nagyjából, annyi lassan folytatjuk, de előtte még zenélünk gyorsan.
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: 4 perc múlva lesz 7 óra június 16-án kedden, úgyhogy gyorsan folytassuk a horoszkópot. A nyilasnak ismét jó napja lesz munkában, magánéletben egyaránt. Távoli ismerőse révén olyan támogatást kap, amellyel kerülő utak nélkül rövidebb idő alatt képes valóra váltani terveit. Jó érzéssel tölti el, hogy olyan emberekre is számíthat, akikkel nem is áll közelebbi kapcsolatban. A bak kissé morcosan ébred, míg magához nem tér, ne minősítsen. A nap folyamán kisimul majd a homloka, ne kételkedjen az őszinte elismerésben, bókban, és hát ne legyen mindig szigorú önkritikája a mérvadó. Ez a nap nem ejt mély sebeket, vagy nem fog örökre emlékezetes pillanatokat savként a vízöntő lelkébe marni, ugyanakkor unalmasnak sem lesz unalmas. Még talán a hétvégét pihenni ki, vagy már szabadságra vágyik, de ez még nem az a nap, ezen csak úgy túl kell lenni. Megfáradni látszanak a jó szándékukat, illetően minden bizonnyal kétes elemek, melyeknek kezében a halak, nem több egy játékszernél. Úgy érzi magát, mint a kitekert karú rongybaba, amelyet a vásott kölyök unalommal hajít a sarokba. Mondjon köszönetet a sorsnak, és nyalogassa a sebeit. Hihetetlen. A kos munkahelyén, de a családjában is viták támadhatnak, maradjon ki belőlük. Bizonyára nehezére esik, mégis tűrtőztesse indulatait, tegyen lakatot a szájára. Ma ugyanis hajlamos arra, hogy minden semmiségen felhorkadjon, ne vegye készpénznek a bizalmas értesüléseket sem. A bika dühe elpárolgott végre, már fittyet hány az egészre, de a tüske örökkön benne marad. Semmivel sem utal a történtekre, úgyhogy pletykára éhes kollégái csak hamar odébb állnak. Rájöttek, egy szó nem sok annyit sem tudnak kihúzni önből, higgadtan, tárgyszerűen végzi a dolgát ma. Hát így készüljön tehát, akkor jó szerencsét, óránk végéhez érünk, ami azt jelenti, hogy érkezik majd Sasi és a napi ötös tagja is, akiktől ma arra kérdésre várjuk a választ, hogy ki a legidegesítőbb karakter, akit filmben vagy sorozatban láttak, szerintem van merítés, úgyhogy kíváncsian várom én is, biztos, hogy izgalmas lesz, de csak a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Bali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
7: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Országosan megállt az albérletárak emelkedése, átadták az év kerékpárútja díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Országosan megállt az albérletárak emelkedése, Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja a veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérretett Év kerékpárútja szavazást idén az Alavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt. Az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán pénteken hajnalban történt tragikus baleset kapcsán. Vitézi Dávid azt írta a Facebookon, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott, és jelenleg is érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Egyúttal szeretném őszinte részvétemet kifejezni az elhunytak családjának, fogalmazott a miniszter.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve, onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Kellemes kedreggelt, ez az Antrit reggel, június 16-án, 7 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és itt van már velünk Sasi.
9: Jó reggelt, és süt a nap, hoztam a napsütést.
0: Süt a nap, így
9: hál
0: van.
9: Istennek.
0: Hamarosan pedig megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy ki a legidegesítőbb karakter, akit filmben vagy sorozatban láttak. Mindjárt kezdünk, tartson velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 7 óra múlt 10 perccel, június 16-án egy kedden, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsor elemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témával fejti ki a véleményét, vagy legalábbis válaszol a feltett kérdésekre, ami ma úgy hangzik, hogy ki a legidegesítőbb karakter, akit filmben vagy sorozatban láttak. Sasi, neked van ilyen?
1: Van, pont az előbb mondtam, hogy szerintem minden filmben van egy ilyen karakter, csak az ember nem jegyzi meg, úgyhogy valakit mindig kell utálni, aki valaki idegesítő, akit már le tudnál csapni közben, nem?
0: Hogy, hát de van
1: egy, most eszembe jutott egyébként, így gyorsan gondolkodtam. Na. A Mr. Bean.
0: Volt
1: sorozat is egyébként, mert annyira bugyuta volt, engem annyira idegesített, mert elgondolkodtam, hogy miért, mert gyerekem mindig mondta, hogy anya, te ne vicceskedjél, mert neked ez nem áll jól. És szerintem ezek olyan poénok lehettek valószínűleg, hogy amik engem vagy nem értettem, vagy tényleg annyira idegesítettek, vagy nem tudtam vele azonosulni.
0: Klasszikus brit humor.
1: Igen. Igen.
0: Egyik fele legalábbis, ugye a Monty Python,
1: igen,
0: a másik.
1: Igen, igen.
0: Hát vannak azért karakterek biztosan, úgyhogy kezdjük is meg Anikóval.
1: Jó. Anikó vendéglátó szakoktató, akinek mindene a gasztronómia.
0: Na, hallgassuk.
2: A irritáló karakterről van szó, nekem több is eszembe jut, például Jim Carrey és Leslie Nielsen. Néhány szerepe például annyira túlpörgetett, annyira harsány, hogy nekem ez már inkább fárasztó, mint szórakoztató. És a magyar sorozatok világából pedig a Barátok közt két karaktere jut eszembe, Pertész Géza és Novák Laci. Mindkettő olyan típus, aki a maga módján képes volt kizökkenteni. Géza a túlzott komolyságával és azzal a sajátos feszült jelenléttel, a Novák László pedig a bizonytalanságával és az örökös toporgásával. Hát ők azok, akiknél néha sóhajtottam, mielőtt újra megjelennek a képernyőn.
0: No.
1: Megértem. A Jim Carrey engem is egyébként tud idegesíteni. Aha. Nem szeretem a filmjeit.
0: Wow.
1: De nagyon sokat most megint ismételték, így nézegettem, és mondtam, hogy nem vagyok hajlandó leülni, megnézni. Nem. Tehát vannak ilyenek.
0: Vannak ilyen. Leslie Nielsen viszont egyszerűen ez nem tudom megbocsátani.
1: Mondjuk, igen, mondjuk nekem meg van kedves figura, hogy ez a nagyon őszhajával, meg van kedves arcával. Igen. Igen.
0: Meg a csupasz biztos meg, filmek.
1: Igen.
0: A Barátok közből pedig, hogyha igazából most kettőt kiemelt, én nem sokat láttam belőle, de szerintem ott mindenki idegesítő.
1: Ez azért volt szerintem fantasztikus, mert ez nagyon-nagyon ilyen nagy szenzáció volt, ugye nem tudom, 97-98-ban indulhatott talán, vagy nem is tudom, vagy 2000-es évek elején. Ez iszonyú nagy dolog volt, ugye a kereskedelmi csatornák megjelenésével. Szerintem ott még nagyon kezdetleges volt ez az egész, mert nem is biztos, hogy mindenki színész volt egyébként ott a csapatban, vagy nem hallottunk még soha róluk, és azért is volt ez az egész olyan fura is, de érdekes is, azért mi is ott ültünk egy ideig, és egy idő után már marha unalmassá vált.
0: Az biztos, ilyen 10000-es részek.
1: Igen. Nem is tudom, hogy 20 évig, 15 évig sok, ment, tehát nagyon sokáig ment, és ez már tényleg, ezt már nyújtották, mint a rétes tésztát szokták mondani, tehát azt már abba kellett volna réges-régen hagyni. De hát fölnőtt egy generáció közben.
0: Igen.
1: És ugye ezt tudjuk, hogy ilyenkor a sorozat színészeknek azért nem annyira jó a hírük, amikor ugye filmeket szeretnének, tehát nem őket szokták általában beválogatni, tehát ez sem, megítélés sem volt azért annyira jó utána. Pedig hát lettek belőlük tehetséges emberek.
0: Hát adja magát.
1: Hát adja magát valamilyen szinten, igen, szépen közben megtanulták a színészmesterséget is.
0: Így van, gyorsan még Bandit hallgassuk.
1: Oké. Bandi egyik szerelme a sport, ezért sokat teker, mármint bringát, és testnevelő tanárként formálta a fiatal generáció életmódját.
0: Na, hallgassuk.
3: Hát, amik így eszembe jut, a Trónok harcából a királynő. Van egy olyan jó tulajdonságom, hogy el tudom ismerni a zsenialitását a gonoszoknak is, de az a nő, az tényleg zseniális volt, zseniálisan volt gonosz, és volt olyan, hogy nem bírtam tovább nézni, és kikapcsoltam, mert hogy annyira fölidegesített. Nem bírom az ilyen nőket, akik ilyen gonoszok, és számítók, de nem bírom elviselni. Ő jutott így elsőre eszembe.
0: A Trónok harca nagyon érdekes, mert abban rengeteg ilyen karakter van, akit
1: én egyetlen egy részt nem láttam, képzeld el.
0: Uh-huh. Hát itt van például a Cersei vagy Cersei, attól függ, hogy néztük, hogy ott van az ő fia, Joffrey, hát direkt azért írták, hogy gyűlöljed.
1: Most és próbáltam gondolkodni, hogy ki lehet a királynő, de gőzöm nincsen egyébként. Nem tudom, nekem maga ez a sorozat már egyáltalán nem jött be, és el sem kezdtem nézni, pedig hát sokan nagyon szerették.
0: Sokan. Nagy rajongó tábora volt, aztán igen, a lezárással is vesztették legalább a felét. Uh-huh. Na hát köszönjük Anikónak és Bandinak, Bélával folytatjuk majd, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
4: A Mokit és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antrip reggel, 7 óra múlt 21 perccel június 16-án.
1: Meg volt a reggeli sport is.
0: Nem ügyes is kapok levegőt. Szóval, mai napi ötösünk, ugyebár a ketten már megosztották velük, hogy ki a legidegesítőbb karakter, akit filmben vagy sorozatban láttak, folytassuk gyorsan Bélával.
1: Így van, Béla kisvárosi grafikus, humorban nem ismert tréfát, virtuális kocsmáros és hobbi paraszt, aki művelgeti szőlőjét szexelt dombjain.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát most sajnálom egy picit, hogy nem vagyok egy olyan túl nagy tévénéző, mert akkor biztos nagyobb lenne a merítési lehetőségem. De én emlékeimben kutatva, amikor így azért odaültem mondjuk szüleim mellé gyerekkoromban tévét nézni, azt gondolom, hogy tucatjával lehetne sorolni teljesen random alakokat, ilyen különböző szappanok operákból, ilyen bajkeverőket, ármánykodókat, meg rosszakarókat, akiket így lehetne sorolni ebbe a kategóriába, vagy irritáló karakter. De ennek ellenére furcsa módon nekem így emlékeim szerint a filmekben soha nem a rossz fiúk voltak az irritálók. Én azt gondoltam mindig, hogy a rossz fiúk azok nagyon-nagyon szükséges szereplői egy filmnek, mert ők az izgalmasak, ők adják a sztorinak az érdekességét, és azt kell mondjam, mindig imádtam az ilyen rossz karaktereket, meg számra nem voltak soha irritálóak, hát dramaturgiailag nagyon fontos szerepük volt a filmekben, ugye filmesként is mondom ezt egy picit, meg hát ugye a nézhetőség szempontjából. Úgyhogy engem sokkal inkább a filmekben a tökéletesek, a hiba nélkülek irritáltak, szóval az olyanok, akik nyomokban sem hasonlítottak mondjuk rám, vagy így ránk gyarló emberekre, akiket az írók sokszor annyira, vagy a rendezők annyira idealizáltak, hogy már szinte fájt látni ezt a mennyiségű jóságot, tökéletességet, meg önzetlenséget, meg emberséget, meg nem tudom mit. Szóval egyébként, hogyha csak egy példát mondjak, ugye a régi sorozatokból, itt volt például mindenki által ismert Dallas című sorozat. Hát nekem például a Jockey Ewing sokkal nézhetőbb volt, élvezhetőbb karakter volt, még a gonosz nevetésével is egyébként, mint a kívül belül teljesen tökéletes testvére a Bobby Ewing.
0: Na, Jockey és Bobby Ewing.
1: De szerettem, Istenem, ez egy jó sorozat volt. Igen, ezektől a karakterről lesz egyébként izgalmas, meg érdekes egy film vagy egy sorozat, ebben meg igaza van, nem?
0: Hát ha jól megírták, azt
1: ha jól megírták, és jól el is tudja játszani. Persze. És néha azért van benne egy pici, mert azért néha Jockey Ewing is tudott azért kedves lenni, vagy jó lenni, hogyha éppen az érdeke úgy kívánta, ugye a szerepe szerint. De igen, hogy sokkal izgalmasabbá tettem mondjuk, mint a testvére, aki mindig ilyen kis nagyon kedves volt, nagyon jó lelkű volt. Ez idő után tényleg ezek a karakterek is unalmassá tudnak válni.
0: Hát például Superman, ugye én azért mondjuk annyira nem kedveltem soha a képregény hősök vagy szuperhősök közül, mert hát mégiscsak.
1: Igen, de ez meg azért nagyon jó volt, mert fel lehetett rá nézni, mert teljesen egyszerű emberként élt el mindennapjait, nem akár mint mi.
0: És utána
1: meg hirtelen ott volt a szupererő, és ez kisgyerekeknek vagy kisfiúknak szerintem ez egy fantasztikus példa is lehetett.
0: Biztosan.
1: Volt is szerintem akkor, de megértelek, mert nekem is vannak igen ilyen.
0: De az is olyan, az a tökéletesség maga, jó persze, oké, megvan a gyenge pontja, de akkor is, ne.
1: De tényleg egyébként, hogyha belegondolunk, hogy vannak ilyen filmek, hogy túl szép, túl okos, túl rendben van minden, és ez már nem a valóság. Tehát ez nagyon elrugaszkodik. És az ember meg szereti inkább azokat a karaktereket, ami akár te is lehetnél.
0: Igen. Na hát köszönjük a Bélának is, ketten vannak, még Valival és Norbival folytatjuk, de előtte zenélünk.
3: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Fél nyolc is elmúlt már egy perccel június 16-án kedden, ez az Antrit reggel, és elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához, ugyebár hárman már megosztották velünk, hogy ki a legidegesítőbb karakter, akit filmben vagy sorozatban láttak, gyorsan folytassuk is Valival.
1: Oké, Vali első munkahely az akkor még létező Malévnál volt.
0: Azt a mindenségét.
1: Nem sem tudtuk róla.
2: Biztos, hogy volt olyan, amit így elkezdtem nézni, és az ötödik másodpercben kikapcsoltam, mert nem bírtam tovább nézni. Biztos volt ilyen, de nem tudom, nem ugrik be most semmi. Én igazából, hogyha már elkezdem nézni, és már érzem, hogy ez engem irritálni, vagy idegesíteni fog, akkor nem nézem tovább, tehát külön karakter nem lesz olyan, aki miatt én kikapcsolom azt a sorozatot, vagy film.

0: mert hanem egyszer az elején ráérzek, hogy most ez nem az enyém. És ennyi.
1: Hát akkor nem volt olyan
2: gyorsan film. Le is zárja szerintem. Nem szimpi, és már le is ki is kapcsoltam.
1: Akkor nem volt olyan film vajon, hogy Vali megnézte, mert tetszett neki maga a film.
2: Nem, azért,
1: volt
2: mert az első 10 percben látta, hogy van egy karakter, és kész.
1: És akkor ennyi.
2: És akkor
1: egy karakter elvont. Egy karakter az egész
2: igen.
1: Film.
2: Igen.
1: Mondjuk a Gyűrűk ura az hasonlatos, aha. Mondjuk végig szenvedtem.
2: Szerintem akkor van egy pár film. Akkor sok filmet nem kell néznie.
1: Hát akkor sokat nem. Így
2: most kérdés az, hogy ki az, aki irritálja őt, melyik az a karakter. Ugye, amit többen mondták, hogy nem is biztos, hogy a rossz fiúk az a karakter, aki miatt nem nézel. Én most hirtelen a filmre gondoltam egyébként, amikor mondta Béla, hogy a rossz fiúk, mert van egy ilyen film is, nem? Na jó, van, ne nézzél légy.
1: Rossz fiúk.
2: Aha, ja. Nem? Vagy valami ilyesmi biztosan. Film szerintem van, hanem inkább a tökéletes, ami számára irritáló.
1: Igen. No, köszönjük akkor Valinak is, végül, de nem utolsó sorban Norbi következik.
2: Jó. Norbi világlátott, több évet élt Londonban és Mexikó városban is lakott egy darabig.
1: Ne hallgassuk.
3: Éppen múltkor olvastam egy nagyon érdekes cikket, hogy a Star Wars-ban volt egy karakter, ugye ő a Jar Jar Binks volt, és hogy mekkora felháborodást hozott ki a rajongókból akkor, amikor ugye ez a karakter bekerült a Star Wars-ba, talán a második részben került elő, ez a hosszú fülű úgy nézett ki, mint egy tacsi kutya, és hogy gyakorlatilag a beszéd stílusa, a beszéde értelmezhetetlen, tehát nem volt egy pozitív karakter szegényke, úgyhogy egyébként szerintem statisztikailag is akkor ő a legirritálóbb, mondjuk így a Jar Jar a Star Wars-ból. Én is próbáltam a nyelvezetét lefordítani magyarra, ahogy beszélt, de nyilván nem sikerült.
1: Megvan Jar Jar?
2: Nem.
1: Akkor megmutatom
2: jó,
1: neked.
2: Jó.
4: Összement ez. Ó, oh, Gubi halacs.
5: Miért száműztek téged?
4: Ó, oh, ez az hosszú mese, de példa azért is, mert Jar Jar kicsikét nem ügyes.
1: Na.
2: De cuki.
1: Kicsikét nem ügyes.
2: Igen, hát egy kicsit bugyuta.
1: Nagyon bugyuta.
2: De majd lesz megnézem, azért vagy ránézek.
1: Egyébként a Barjós Árnyak, ez az új, a középső trilógia első része.
2: Akkor te ebben képben vagy,
1: ebben
2: ha így tudod.
1: Így van.
2: Akkor láttad.
1: Jar Jar Binks, akiről egyébként utána kiderült, vagy hát olyan teóriák jelentek meg, hogy ő igazából a sötét nagy úr, úgyhogy csak előadja, hogy nem ügyes, meg bugyutam.
2: És akkor direkt megjátsza.
1: Igen, de aztán nem, csak őket hívják ilyen comic relief karakternek, azért vannak benne, hogy nevessél, csak...
2: Ja, nem biztos, hogy mindenki tud ezen nevezni.
1: Nem biztos, hogy pontosan belőtték azt a mesdjét, ahol ez vicces volt.
2: És neked egyébként van olyan karakter, akit nem bírsz elviselni?
1: Az előbb mondtam például Frodo a Gyuri Kurában, az a fajta agónia, ami végigmegy a három filmen, az katasztrófa. Az nagyon nehéz.
2: Hát én ezt éreztem, hogy nem kell megnézni egyiket se valahogy. Ráéreztem, mint mondja Vali is, hogy ráérez.
1: De én megnéztem a három filmet többször is, a rendezőit is. Tehát a filmek maguk jók, meg a történet maga jó, csak van benne Frodo, aki így csak így a jelenetein csak itt túl kell lenni.
2: Érdekes, mert Gyűrűk ura, ugye meg a Harry Potter volt ez a két sorozat.
1: Például Harry Potterben
2: Harry Potter filmre, képzeld el, egyszer elmentem, még gyerekem akkor 11-12 éves lehetett, annyira röhögtünk, hogy voltak azért bizonyos részek, amik ilyen félelmetesek voltak. És akkor állandóan a tenyeremet, hogy a gyereknek a szem elé raktam, és mondta, hogy anya, ne égessél már. Hát jó, azt hittem, hogy én megijedtem, akkor gyerek is megijedt. Ott is voltak azért érdekes karakterek.
1: Voltak.
2: És akkor talán még egyet láttam, végig szenvedtem, de mondtam, hogy ez nem nekem való, úgyhogy fölösleges. És ez annyira tudod, akkor ilyen nagy sláger volt, hát mondom, nem maradhatok ki belőle, akkor én is azért így végig szenvedtem egyet, de nem.
1: Hát, igazából ott a top három karakter, az a három főhősből kettő az szintén idegesítő. Tehát Harry meg Hermione számomra ilyen...
2: Nem is annyira akkor a főgonosz a Voldemort volt annyira, ugye? Hanem inkább
1: Voldemort nagyon Voldemort. Jó. No, hát ennyit a filmekről, meg a napi ötösökről, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleljen, hogyha utazni készül.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám! Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
8: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
9: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
10: Csúcs technológia a Spiritben.
11: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
10: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológia, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
12: Ennyi volt a reklám!
13: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés, ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
12: Rádió Antrit közlekedés!
1: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Az M6-os autópályán több helyütt is sávlezárásra kell készülni, például a 141-es kilométerben, ez nagyjából itt Szekszárd magasságát jelenti, ott a gyorsítósávot lezárták a útkarbantartási munkák miatt, a másik szakasz pedig Bátaszék magasságában van, ott aszfaltoznak a 163-as és a 167-es kilométer között, a leállósávot és egy forgalmi sávot lezártak, úgyhogy az autópályáról ennyit, ezen túl igazából kaszálnak minden felé, itt Szekszárdnál is, aztán a hatoson is, úgyhogy a munkagépek okozhatnak fennakadást, ezen túl pedig igazából szabad a pálya, amit Szekszárdot illeti, a központ egy kissé bedugult, illetve a buszpályaudvarnál kell lassabb haladásra készülni, illetve még a Rákóczi utcában van valami kis dugó, ezen túl tényleg szabad a pálya, ettől függetlenül vezessen körültekintően óvatosan, a szabályokat betartva, és ha lát bármit rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segítsen, segíthessünk, jó utat kívánunk!
12: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antritreggel 3-4-8 is elmúlt már nagyjából 2 perccel június 16-án, úgyhogy vessünk egy pillantást.
1: Nézzük meg, hát ha röviden mondhatnám, akkor kellemes nyári időt hoz a kedd, de azért bontsuk ki. Kedden sok napsütésre, száraz időre van kilátás a térségben, helyenként élénk lesz a nyugati a szél, az UV-sugárzás 10 és 16 óra között erős, nagyon erős lesz, erre nagyon kell figyelni. Uh-huh. A hőmérséklet kora reggel 11, délután pedig 26 fok körül alakul.
0: Így van.
1: Ez hát még egy elviselhető szerintem azért, igen. Nem egy kellemes
0: ez még belefér.
1: Hőmérséklet, igen.
0: De nem is baj, hogy nem rögtön az a 36 fok.
1: Én nem haragszom, én ezzel is bőven megelégednék egyébként.
0: Bőven, de ugye az előző napokhoz képest azért.
1: Így van.
0: Ez még úgy belefér, mert hétvégére már 36 fokot
1: jósolnak. Néztem én is, igen. Nehéz lesz.
0: Emellett a polljelentés szerint a pázsit fűfélék időszaka kezdődött meg, tehát a pázsit fűfélék és a csalánfélék okozhatnak problémát az allergiásoknak. Az orvos meteorológia szerint nem várható fronthatás, úgyhogy tényleg ennyit lehet elmondani.
1: Volt front nem. Rendesen szerintem itt szombat-vasárnap, az elég is volt.
0: Igen,
1: én azt gondolom.
0: Beosztottuk. Viszont ahogy Sasi is mondta, az UV-sugárzás 10 és 16 óra között erős, nagyon erős lesz, azért ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, illetve fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, erősítsük immunrendszerünket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ami nyilvánvalóan elsősorban vizet
1: víz és jelent. Én is ezt gondolom.
0: Mást igen. Nem nagyon, úgyhogy így készüljön. Tehát 27 fok maximum, napsütés, egészen estig.
1: Úgyhogy igazi nyári idő szerintem.
0: Igen, kellemes lesz majd, úgyhogy így készüljön, így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Nagyjából 3 perc múlva lesz 8 óra, június 16-án kedden. Ez az Antrics reggel. Gyorsan összegezzük, mi történt az elmúlt nagyjából 50 percben. Ugye a napi ötös tagjait kérdeztük arról, hogy ki volt a legidegesítőbb karakter, akit filmben vagy sorozatban láttak.
1: Tök érdekes, én most átnéztem ugye a válaszokat, és egyedül talán Anikó mondott egy magyar sorozatot. Ugye a többiek mindenki inkább külföldi filmekben gondolkodtak. Ugye a magyar filmjeink akkor ennyire jók, hogy azokban nincsenek ilyen idegesítő karakterek.
0: Vagy csak azok vannak.
1: Vagy csak azok vannak, vagy nem nagyon nézünk magyar filmeket. Még ez érdekes, igen.
0: Benne van.
1: De egyébként nem volt annyira kifejezetten, aki nagyon-nagyon nem szeretett volna valakit szerintem, inkább kicsit olyan általános volt, nem? Hogy a nagyon tökéletes szereplőket nem annyira szeretjük, például. Akik kicsit rosszat játszanak, az inkább izgalmasá tetti a filmet, vagy a sorozatot. Mondjuk itt Bandus mondta, hogy a Trónok harcában a királynő szerepét. Mondjuk ezen csodálkoztam, mert nem szokott tévét nézni, de ezt éppen akkor néztem. Vagy lehet, hogy akkor, mit tudom én, laptopon nézte, vagy valahol máshol.
0: Lehet.
1: A tévéjük nincsen. Igen, te mondtál ugye akkor egyet, aki neked nagyon idegesítő tud lenni.
0: A kettő, ugye a Trónok harcából a Joffrey,
1: a
0: királynőnek a fia, aztán ugye volt Jar Jar Binks a Star Warsból. Úgyhogy nagyjából itt körbejártuk ezt a témát. Köszönjük a napi ötös tagjainak.
1: Biztos, hogy van egyébként, és csak az embernek ezt jobban át kéne gondolnia, nem csak hirtelen nem jut eszébe senkinek sem. Pedig van biztos nagyon sok ilyen
0: nagyon
1: idegesítő
0: sok
1: karakter.
0: Nagyon
1: vagy
0: sok, csak lehet, hogy azokat el is zártuk.
1: Igen, nem, igen, valószínűleg. Meg az kellett ahhoz, hogy ez a film jó legyen, vagy igen, érdekes legyen, vagy izgalmas legyen, vagy nevetséges legyen akár.
0: Így van. Köszönjük a napi ötös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és hát a továbbiakban a gyorshajtással foglalkozunk majd, mert hát ez egy mindennapos probléma, de felmerül a kérdés, hogy minek olyan autó a közutakra, amivel képesek vagyunk gyorshajtani és szabályt szegni. Mit gondol erről? 74-444-444, beszéljünk róla, de csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
5: Dob be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobpepe! Hétfőked!
6: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepár.hu.
7: Várja Önt a Koreotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
8: Stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Ennyi volt a reklám.
2: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-április visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a magyar vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Kiváló kedreggelt, ez az Antrit reggel, június 16-án 8 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Sasi.
1: Jó reggelt, jó reggelt.
0: És akkor a mai témánk ugyebár a gyorshajtás, ami mindennapos probléma, de felmerül a kérdés, minek olyan autók közutakra, amivel képesek vagyunk gyorshajtani és szabályt szegni? Mit gondol 74, 444, 444? Beszéljünk róla.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antti reggel is, 4:09 lesz egy perccel belül, június 16-án, kedden. Ne csak akkor beszéljünk erről a gyorshajtásról, mert hogy jött tegnap egy hír, amit most meghallgatunk.
1: Egy Ferrari sofőrje a megengedett 90 km/h sebesség helyett 143 km/h haladt, miközben előzött, adta hírül a rendőrség. A 720 lóerős Ferrari ugyanakár 340 km/h végsebességre is képes, közúton azonban a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak, amiért sebesség miatt az autósra 140 000 forintos közigazgatási bírság vár. Felmerül a kérdés, miért engedélyeznek közutakra a megengedettnél jóval többre képes autókat?
0: Így van. Adódik a kérdés.
2: Ez egy jó kérdés egyébként, én is így elgondolkodtam, hogy akkor miért gyártanak ilyen autókat, vagy hova gyártanak, nem? Hát tehát, hogyha most te megteheted anyagilag, akkor vásárold meg, mondjuk én biztos, hogy nem tenném, tehát nekem az autó az ilyen fekete, fehér, piros, körülbelül ezen a szinten vagyok, elvigyen A-ból B-be, ne ázom be, tiszta legyen, és ennyi. Tehát ezekre az utakra, főleg ami itt Magyarországon van, meg Szexádon belül is, hát én ez sírva fakadnék szerintem, hogy én autóval kellene járjak, nem? Hát, ezeknek a karbantartása, a fenntartása őrületes pénz is.
0: Hát és adódik a kérdés, hogyha a szabályok szerint úgysem használhatjuk ki ezt a teljesítményt, ami benne van, akkor egyáltalán miért engedélyezik az ilyen járműveket mondjuk Magyarországon? Mert Németországban lehet menni az autópályán, akkor menjenek ott. De itthon. És hogyha már van lehetőség egyébként ilyen autókat vásárolni, akkor mennyire hibáztatható az, aki mondjuk él is azzal, hogy akkor ő 150-nel előz?
2: Hát mert szabályokat mindenkinek be kell tartani, és hiába ekkora lóerős az autód, akkor meg az 50 meg a 60 az neked is ugyanannyi, nem? Hát. Csak szerintem nem is lehet ezekkel az autókkal ilyen lassan menni, vagy én nem tudom, tehát egy szammogás lehet.
0: Fogalmam sincs, hogy ez milyen lehet, de hogy alapból, hogyha már vettél egy ilyen autót, és most már legyünk őszintén, azért a legtöbb autó képes 150, akár 180-200-ra is. Minek?
2: Megpróbálom szépen elmondani, amit gondoltam. Tehát az embereknek van, sok embernek van sok pénze, ugye? És azon, hogy megteheti. Ugyanígy az órákkal is, vagy bármi mással is. Mert megtehetem, miért ne vegyem meg? Igen, az, hogy minek? Mert ő ezt élvezi, neki ezt tetszik, ebben érzi azt, hogy esetleg több, mint a másik ember. Tehát nagyon sok minden oka lehet annak, hogy ki mit vásárol meg. Jó lenne mondjuk egy ilyen emberrel beszélni, akinek van egy ilyen autója, hogy ő miért gondolta arra, hogy egy ilyen autót vesz, vagy vannak ezek a marha nagy terepjárok, hogyha megnézed. Tehát ezekre az utakra mi a fenének kell ekkora? Nem tud parkolni, nem tud vele rendesen közlekedni, tehát fél család belefér, érted, egy autóba. Lakni is lehetne benne, tehát ezek érdekes dolgok, mindenkit más hajt, de igen, akkor azt gondolom, hogy akkor úgy is kellene a szabályozásokat akkor módosítani, vagy a jogszabályokat, hogy ezekre az autókra is kitérni, mert hát ezek már majdnem ilyen luxus kategóriák, hát szerintem, mert gondolom, hogy rendes adót is fizetnek, ha meg rendes adót fizetnek, akkor el is várható lenne mondjuk, hogy olyan utakon tudjanak menni, de lehet, megfelelő azért, a közlekedés szempontjából.
0: Lehet, hogy azért olyanok az útjaink, hogy akkor
2: ja, ezek az autók teszik tönkre? Ezeket. Ja, nem, azt hittem, hogy azt mondtad,
0: hogy... Lassítják ezeket. De ja. Most, és akkor felmerül a hír kapcsán a kérdés, hogy 140 valamennyivel ment a Ferrari is.
2: Hát az 140... tud menni más autó is 140-nel, okay, tehát ez nem kell
0: Ferrari.
2: Oké,
0: csak most a Ferrari-t mondom, hogy 140 000 forint bírságot, vagy bírságot kap, ez visszatartó erő?
2: Egyáltalán nem. Akinek Ferrari-je van, annak szerintem az 1 000 000 forintja nagyon. Igen. Csak azt nem értem, hogy az ilyen autók, akik tényleg fizetnek is, meg adózunk is, hogy akkor ezekből a pénzekből miért nem lehet normális utakat építeni, és akkor még több autópályát, még nagyobb, több sávos utat, és aki tényleg szeretne gyorsabban haladni, akkor majd a megfelelő sávban tud gyorsan haladni.
0: Hát
2: lehetne ez is egy megoldás.
0: Ez akár is egy megoldási lehetőség, úgyhogy ön mit gondol? Beszéljünk erről a 74-444-444-en.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 5 perc múlva 8:30 lesz június 16-án kedden, ez az Antrit reggel, és akkor beszéljünk tovább a gyors hajtásról, mert hát a legtöbb autó gond nélkül képes 180-200 km/órával haladni, a prémium modellek pedig aztán 250-ig is eljuthatnak, közben pedig hazánkban a legnagyobb megengedett sebesség személyautóval autópályán 130 km/óra, úgyhogy adódik a kérdés, hogyha a szabályok szerint úgysem használhatjuk ki ezt a teljesítményt, akkor miért engedélyezik egyáltalán, hogy az ilyen járművek az utakon közlekedhessenek, de hogyha már van lehetőség ilyenre, akkor pedig mennyire hibáztatható az, aki ki is használja azt.
1: Én inkább azon gondolkodtam, Dávid, hogy eleve miért készítenek, vagy miért gyártanak akkor ilyen autókat, amik ilyen sebességre képesek. Úgyis tudják a szabályokat, ugye meg vannak a jogszabályok, meg vannak a sebességhatárok. Vagy miért gyártok ilyen autót, ami tud akár 200-al vagy 220-al is menni.
0: Hát
1: úgy sem tudsz vele menni, teljesen fölösleges.
0: Hát itthon nem.
1: Akkor a motort is beletenni meg.
0: Uh-huh. Itthon nem tudsz, ugye Németországban lehet, ha minden igaz, autó.
1: Igen. 200-al menni?
0: Elvileg.
1: Igen.
0: Aha. Uh-huh. Ha még azért gyártanak versenyautókat, akkor menjenek el a versenypályára.
1: Mondjuk igen. És akkor,
0: uh-huh. De a közút azért az más.
1: Hát meg ott igen veszélyes, ezt nem csak magadat, hanem másokat is természetesen. Hát igen, meg azért mondom, hogy nincsenek még olyan utak, tehát nem vagyunk még felkészülve az ilyen típusú autókra sem, meg szerintem a közlekedési morálunk sem,
0: az,
1: meg semmi
0: az
1: sem.
0: Féleképpen.
1: Tehát amikor azt mondom, hogy még 70-nel is tényleg az emberben ragódik, hogy úristen, már gyors hajtasz, nem, hogy akkor 200-zal menni.
0: Hát találtam egy 2024-es igen. statisztikát a top 10 gyorshajtásról. Itt van például 50 km

0: jobb sebességük, de a 60-70 nem biztos. Aha. Tehát őrület, ami van.
1: És a legdurvább gyorshajtás 2024-ben a 21-es főúton történt január 4-én, ahol 110 helyett 226-tal ment egy Ferrari.
0: Hát meg kipróbálta, hogy mivel tud menni, látod?
1: Igen,
0: csak én is azt mondom, hogy akkor legalább ne lakott területen menjenek, hanem menjenek ki valami pusztába, vagy mit bánom én, csináljanak, amit akarnak, próbálgassák, de az, hogy emberek közé bemenni, hát itt egyszerűen őrület.
1: Leírják a sztorit, ugye ez egy autóút, tehát 110-zel lehetett menni, 226-tal repesztett az 570 lóerős sportautó, a forgalom miatt azonban másodpercekkel később lassítania kellene.
0: Na ez meg a másik, igen, amikor ugye megelőznek téged 150-160-nal, eleve te is már 130-al mész, ugye, nem is érted, és utána a piros lámpánál összetalálkozunk, tehát hogy ennek mi értelme volt?
1: Igen.
0: Én egyébként, aki ennyire nagy túllépi a sebességet, tehát én el is venném a jogosítványát.
1: Hoppá.
0: 2-3 évre, simán.
1: Hát lehet, hogy nagyobb visszatartó erő lenne, mint
0: mert az nem az első, igen, mert az nem az első volt valószínűleg neki már, meg nem is az utolsó, tehát biztos, hogy próbálkozni fog legközelebb is, vagy esetleg itt a állapotba kerül, akkor megpróbálna, ugye?
1: Ajjaj.
0: Nagy a lendület akkor, és akkor még többen mehetnek.
1: Ugye lehet mondani azt, hogyha már kifizettem egy 300 lóerős vagy 500 lóerős autó árát, akkor azt döntsem már el én.
0: Hogy mennyivel mész, hát ugye? Mert
1: feljebb való vagyok másoknál.
0: Igen, nagy fiú vagyok.
1: Igen. Utána viszont ott van a másik oldal, hogy az utak nem versenypályák, ahogy azt beszéljük, és nem csak a saját életünkről döntünk, hanem mindenki máséről is, aki ott van körülöttünk, mert azért egy 140-nel, de akár egy teszem azt 70-nel is becsapódás komoly.
0: Figyelj, Balatonról jöttem most az a hétvégén, figyelj, végig rászkodott az út, tehát annyira szörnyű az állapot, hogy tragikus, de azon nem tudom, hogy lehet menni 150-160-nal.
1: Nem
0: szörnyű.
1: Érzed. Annyira jók ezek az autók, hogy nem
0: annyira
1: érzed.
0: Annyira jó tapad a szar, bocsánat, uton, igen, biztos el tudom képzelni.
1: Na, ön mit gondol erről a témáról? Beszéljünk róla a 744-444-en. Indokolt lenne a járművek sebességének kötelező korlátozása, vagy pedig, hát, ha már vannak ilyen autók, akkor lehet, hogy a jogszabályt kéne változtatni, hogy mehessenek, amennyivel akarnak. Csörögjön a 744-444-444-en, ahogy mondottam volt.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Pali! Hozd már a földnedves beton!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
5: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
2: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám.
9: Andrét.
10: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Ez az Antrics reggel 8.42, június 16-án egy kedden, és hát akkor folytassuk mai témánkat, ami úgy hangzik, hogy...
1: Egy Ferrari sofőrje a megengedett 90 km/h sebesség helyett 143 km/h haladt, miközben előzött, adta hírül a rendőrség. A 720 lóerős Ferrari ugyanakár 340 km/h végsebességre is képes, közúton azonban a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak, amiért sebesség miatt az autósra 140 000 forintos közigazgatási bírság. Vár. Felmerül a kérdés, miért engedélyeznek közutakra a megengedetnél jóval többre képes autókat?
0: Na, 140 000 forintot többen is kommentálták egyébként a cikknél, hogy az egyik azt írja, hogy egy Ferrarivel közlekedőre a 140 000 forintos bírság komoly visszatartó erővel bír, az egészsége azonban komoly veszélybe lehet, mert könnyen halálra röhögi magát.
2: Hát mindenket 100 forint körülbelül neki annyit ér ez a 140 000 forint,
0: és itt van egy érdekes válasz, hogy hát igen, nem lenne hülyeség az autó piaci értékéhez arányosított büntetésre való áttéréshez egy kőbevésett minimummal, tehát 140 000 vagy az autó értékének 5%-a, itt az kb. 5,5 millás bünti lenne. Az már lehet, hogy visszatartaná.
2: Hát vagy nem tudom, egyébként én, amit mondtam neked is, hogy inkább elvenném a jogosítványt, az biztos, hogy visszatartaná, mondjuk 2-3 évre. Neked elvileg ugye, amikor kresszvizsgát csinálod, mondjuk ott nem tudom, hogy az embereknek a fejébe kéne egy picit rendet tenni, meg úgy egyébként a szabálykövetést kellene gyakorolni.
0: Hát nem vagyunk japánok, ugye tegnap
2: pont ezt akartam igen mondani, hogy kicsikét átvehetnénk a japánoktól ezeket a módszereket, hogy nem csak mindig magamra gondolni, hogy nekem milyen jó, hogy én meg tudom tenni azt, hogy megversek egy ilyen autót. Én leszarom azt, hogy mikor a sebességkorlátozás, én akkor is ennyivel megyek, mert megtehetem. Tehát, hogy másra is kellene gondolni az utakon. Egyébként még a motorosokra szoktam, ugye most azért olyan sokan elkezdték ugye a motorokat már elővenni, meg kipróbálni, hogy egyszerűen hátranézel a pillantóba, semmi nincs mögötted, és fél percen belül úgy megy el melletted, hogy mondom, utkor megijedtem konkrétan. Tehát ugyanezek az autók is gondolom tudják akkor ezt produkálni.
0: Hát biztos. Jött egy SMS-ünk. Ilyet is lehet küldeni. Azt írja a kedves SMS-ező, hogy az M6-os autópályán a bérelt autóval 220 végig döngettem Pest-Szekszárd vonalon. Nagyon jó állapotú a pálya, ezt gondolom, hogy rágyaltam.
2: Na, köszönöm szépen, ennek örülök.
0: Megyénként pont egy autóval lehetett találkozni, plusz 2 kamionnal, de nem több.
2: Hát igen, mondjuk szerintem Dunaújvárosig nem nagyon kihasznált az autópálya, ott tényleg lehet menni azért, meg ott még aránylag szerintem jó is az út, pont azért meg kevés az autó, és nem tették tönkre. Én autóútól jöttem, és mondjuk az nagyon-nagyon rossz állapotban van. Megnézem, hogy ott tudna elmenni 220-szal.
0: Jó, de az autópályán
2: nem lehet. Felhívás, igen.
0: Bérelt autóval 220.
2: Biztos örültek neki.
0: Na hát beszéljünk akkor a gyorshajtásról, meg arról, hogy minek olyan autók ide Magyarországra a közutakra, amelyek hát jócskán többet tudnak, mint a megengedett sebesség. Mert ez valahogy egy ilyen felhívás keringőre is, nem? Hogy
2: egyértelmű.
0: Az nem képes rá.
2: Ebben szerintem ezekkel az autókkal, ha beülsz, az, hogy 50-el, 60-el menj, szerintem az egy kínszenvedés lehet.
0: Nem
2: is, de most belegondolsz, hogy mi is sokszor, hogy megyünk, én például nagyon szabálykövető vagyok tényleg ebben is, én betartom. Nem azt mondom, hogy néha nem megyek 120-al vagy 130-al, hogyha éppen úgy adódik a lehetőség, de egyébként nem. Hogy nem is veszed észre azt, hogy egy picit több lett, nem? Tehát az 50-60 is már annyira lassú, hogy néha az embernek azért rá kell pillantani jött az órára, hogy most pontosan mennyivel mész. Itt meg szerintem épp, hogy leteszed a pedálra a lábadat, már 100-nál vagy körülbelül.
0: Ugyanezt írja egy
2: én
0: másik.
2: Én kipróbálnék egyébként azért egy ilyen autót.
0: Egy másik kommentel, hogy csak a gázpedálon felejtette a lábát eskü, hogy amúgy nem szokott ilyeneket csinálni.
2: Igen. Félre nézett véletlenül, hogy hirtelen felment 120-ra. Hát igen.
0: Na hát beszéljünk erről a 744-444-444-en.
3: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: 4 perc múlva 9 óra lesz, június 16-án kedden, ez az Antitűt reggel, és akkor összegezzük egy picit a mai témánkat, ami a gyorshajtás volt, mert hogy egy 720 lóerős Ferrari, hát a 90 helyett 143-mal ment, egyébként 340 km/h végsebessége van ennek
1: az
0: autónak.
1: Nem tudom képzelni, ez mennyi lehet egyébként, kipróbálnám szívesen, de lehet összefisílni magam
0: közben, de nem közben.
1: De nem közben, egyértelmű, hogy nem. Egyetem beleülni egy ilyen autóba, lehet kiszállni, már nem tudnánk.
0: Lehet.
1: De hogy mégis, hogy milyen belülről, mit tud, milyen a hangja, az úgy érdekelne.
0: Biztos. Hát egy sportpályára legyen egy gyártva, sportpályára legyen, lehessen bérelni egy körre.
1: Igen, és akkor kipróbálhatod, hogy igen, igen.
0: És ugye 140 ezer forintos közigazgatási bírság vár rá, ami kapcsán beszéltük, hogy hát milyen komoly visszatartó
1: erő sem, mennyire sem valószínűleg, igen.
0: Mindez, illetve az is felmerült, hogy hát akkor minek ilyen nagy teljesítményű autó.
1: Hogyha nem tudod kihasználni, ugye?
0: Hogyha nem használhatnád ki papíron.
1: Igen, igen, igen.
0: Mert hogyha már alapból vettél egy ilyen autót, ami ilyet tud, hogy 340 a vége, akkor már csak ott van a kis ördög, nem a váladon.
1: Egyértelmű.
0: Hogy hát azért megtúrászhatnád.
1: Szerintem mindenkiben ott lenne, biztos vagyok benne. Neked egyébként volt ilyen gyorshajtásod, vagy bírságod?
0: Bírságom nem.
1: Nem volt? Aha. Nekem kézzel el egyszer volt, Balatonra mentem egyébként, és tök nem tartottam fednek, már Balatonföldvárt elhagytam, és utána lett egy ilyen 4 sávos, nagyon széles út, és hát ugye a külső sávban mentem, és hát ahogy vitt ugye a többi autó a forgalom, úgy mentem velük együtt. És egyszer csak egy ilyen lehajló ágból valahogy kikandikált a 60-as tábla, de ezt messziről nem láttam, csak akkor, amikor már ott voltam, és hát engem vettek ki a tömegből, ez is fura volt. Na mondom, nem vagy tök izgalmas, még ilyenbe úgyse volt részem, tudod, csinosan felöltözködve kiszálltam, ugye érdekes, kedvesek voltak a női rendőrök, mert arrébb mentek, és egy fiatal ember maradt ott velem beszélgetni, és akkor végül is kaptam egy 5000 forintos csekket, jó utat kívánt, és akkor mondta, hogy a következő településen azért, mert ott vannak a kollégák, úgyhogy figyeljek, és akkor kérdeztem, hogy visszafele vasárnap is itt fognak állni, mondom erre. És azóta az a táblát nagyon-nagyon figyelem, azóta azt az ágat egyébként levágták, szerintem több mindenkinél szemet szólt az, hogy nem lehetett látni, de nekem pozitív tapasztalatom volt tényleg, tehát nagyon kedvesek voltak, meg udvariasak. De hát előfordul, hogy 60 helyet 70 nem megy az ember, vagy 72-vel.
0: De nem 90 helyet 140.
1: Igen, igen, de ez teljesen másról szól, igen, meg nem veszélyeztettem senkit. Igen.
0: Sose kaptak el.
1: Na.
0: Úgyhogy megúsztam. Na de ennyi is fért bele. Köszi, Sasi, hogy itt voltál.
1: Hát köszönöm szépen, holnap reggel találkozunk ismét. Szép napot.
0: Szia, szia. A folytatásban pedig Komlósini Kis Anett, a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság szóvivője érkezik, akivel maradunk a közlekedésben, csak hogy azokról az e-rollerekről beszélünk majd, amelyekről nagyon-nagyon-nagyon sok szó esett itt az elmúlt napokban, úgyhogy biztos, hogy izgalmas lesz, de csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
5: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
6: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Biztosított a kerozin ellátás a nyári szezonra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lannár Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy ott nincs megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem ér. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Emlékeztettek, az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel 20 évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését. A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-éről 2-ára virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosított a kerozinellátás a nyári szezonra, a magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új, szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A magasabb ár nem jelenti azt, hogy hiány lenne, mondta a Budapest Airport vezérigazgatója. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a közel-keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,5 millió utast szolgáltak ki. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében is. Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja, az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve, onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Kellemes kedreggelt, ez az Antrit reggel, június 16-án 9 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, a folytatásban pedig Komlósini Kisanett, a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság szóvivője érkezik, akivel az elektromos rollerekről beszélünk majd, mert hát sajnos van miről beszélni azok kapcsán. Mindjárt kezdünk, ne menjen sehova.
2: Az Antrit reggel.
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antricsege, 9 óra 8 perckor, június 16-án kedden, és itt ül már velem szemben Komolósi Kisanett, a Tolnavármegyei Rendőrfőkapitányság szóvivője. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlök minden rádió hallgatót!
0: Na hát a mai beszélgetésünk témája az elektromos rollerek, illetve az azokkal történő vagy elkövetett balesetek.
1: Így van, igen, azért is jöttem el a mai napon, mert sajnos megdöbbentő számadatok vannak a birtokomban az elektromos rollerekkel történt balesetek kapcsán az idei évben. Akkor azzal is kezdeném, hogy elmondanám így nagyjából, hogy a tavalyi évben, tehát 2025-ben, a teljes évben, a januártól december hónapig terjedő időszakban összesen 15 sérüléses baleset volt, amelyben érintett volt elektromos rollernek a vezetője. Közülük 10 voltak okozók, akik vagy maguknak, vagy másoknak, illetve maguknak is okoztak sérüléses balesetet ebben az időszakban. Ezzel a szemben ebben az évben január 1-től június 1-ig terjedő időszakban, tehát 5 hónap alatt már 13 ugyanilyen jellegű sérülés történt a Tolnavár megye közútjain, amiben 13 rolleres volt érintett, és ebben az esetben is 10 alkalommal volt az, ami már bizonyítottan a rolleressel kapcsolatban okolható ő a balesetnek a bekövetkezésért.
0: Mi lehet ennek az oka?
1: Azt gondolom az oka, hogy jelenleg sincsen szabályozva az, hogy a rollerekkel, hogy mi módon, milyen helyeken és kik közlekedhetnek. Ez talán az egyik legfőbb oka. Illetve az, hogy sokan olyan rollereket vásárolnak maguknak, olyan teljesítményű rollereket, amelyeknek a vezetésére alkalmatlanok. Itt elsősorban arra gondolok, hogy nagyon sok gyermeket érintő baleset történt, nem csak Tolnavár megyében, hanem az ország számos pontján, és sajnos már tragédiával végződő balesetek is voltak, amiben rolleresek érintettek. Ennek az az oka, hogy feltehetően az az oka többek között, hogy a gyerekek nem ismerik a közlekedési szabályokat, kaptak a szüleiktől, vagy rokonaiktól, vagy vásároltak maguknak olyan eszközöket, amiknek a vezetésére még nem alkalmasak, akár értelmi szintjüket tekintve, mert még fiatalok ahhoz, hogy felérjék észre, hogy nem elég az, hogy nyomom a gázt, vagy éppen a gázkart, és megyek 50-nel, 60-nal, 70-nel, hanem felmérem a közlekedési szituációkat, hiszen nagyon sok esetben amiatt történik a baleset, hogy megijednek egy közeledő járműtől, vagy éppen olyan lendülettel közlekednek egy lejtősebb útszakaszon, ahol már nem tudnak megállni, és nagyon sok esetben sajnos azért is, mert utast szállítanak, akikre még egyébként figyelniük kell, és ilyen esetben sajnos sokszor az történik meg, hogy nem csak a vezető, hanem az utas is sérül, akár könnyebben, akár súlyosabban.
0: Utas szállíthat?
1: Nem. Semmiképpen sem, hiszen most, hogyha közlekedési eszközként is kezelnénk a rollert, amit egyébként még sajnos a jogszabályok miatt nem tudunk a jelen állás szerint, de a kerékpáron is csak meghatározott szabályokkal, tehát 17. életévét betöltött személy, 10. életévét be nem töltött személy szállíthat. Segédmotoros kerékpárról sem szállíthatunk ugye személyeket, és ez természetesen egyértelmű a rollereknek a közúton való közlekedésében sem, tehát semmilyen körülmények között utast, sem a jelenlegi, sem pedig reményeink szerint a hamarosan életbe lévő szabályozás szerint nem szállíthat a roller vezetője.
0: Na hát akkor majd beszélünk még erről a szabályozásról, de előtte meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antrit reggel, negyed 10-kor, június 16-án kedden. Folytatjuk beszélgetésünket Komlósiné Kisanettel, a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság szóvivőjével. Témánk az elektromos rollerek, mert hogy rengeteg baleset történt már idén is. Ezekkel az eszközökkel, vagy hát minek nevezzük ezt?
1: Eszköz az úgy szerintem most helytálló.
0: Okay. Ugye beszéltünk az előbb arról, hogy például nem lehet ketten közlekedni rajta, de mi a helyzet azzal, hogy mondjuk hol közlekedhet roller? Járdán, úton? Erről van-e valami szabály?
1: Hát igen, ez is egy nagyon nehéz kérdés. Ugye még mivel egyetlen jármű kategóriába sem sorolták be jelenleg a rollereket, egyetlen közlekedési eszköz kategóriájába sem. Úgyhogy sajnos nem tudunk mit mondani arra, hogy hol lehet igazából. Ugye régebben volt, még egy korábbi adásban beszéltünk arról, hogy gyalogosként kezeljük őket, de már van egy alkotmánybírósági határozat arra vonatkozóan, hogy ittasan is lehet már rollerrel elkövetni bűncselekményt. Igen. Tehát, hogyha valaki alkoholt fogyaszt rollerrel és elesik, és bármiféle probléma történik, vagy ellenőrzik, akkor vele szemben is el tudnak járni ittas járművezetés miatt. Tehát ezért faramúci a helyzet, mert lehet gyalogos is, lehet járművezető is, lehet akármi is, viszont a szabály, ami alapvető, hogy a járda az a gyalogosoké. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki járdán szeretne ezekkel az eszközökkel közlekedni, akkor csak is kizárólag úgy teheti meg, hogy a járdán közlekedő gyalogosoknak a forgalmát, a közlekedését nem zavarja, nem akadályozza, és a gyalogosokat nem veszélyezteti. Ez azt jelenti, az Kreszben egyébként a kerékpárosokra egy szabály vonatkozik, hogy maximum 10 km/h sebességgel lehet haladni kerékpárosoknak a járdán abban az esetben, hogyha nincsen kerékpárút, vagy nincsen az úttesten lehetőség arra, hogy biztonsággal közlekedjünk. Aha. Nagyjából ugyanez vonatkozik a rolleresekre is, de az, hogy valaki 30-40-50 km/h száguldozik el, akár az idősek, akár fiatalok, akár felnőttkorú emberek mellett, ez nem járja, tehát a szabályozás szerint, ha más nem, akkor az etika az diktálja, hogy közlekedjünk úgy, hogy mások nyugalmát, illetve mások közlekedését és biztonságát ne zavarjuk. Úgyhogy járdán én azt javaslom, hogyha a rolleresek közlekedni szeretnének, akkor a kerékpárosokra vonatkozó szabályok szerint maximum 10 km/h sebességgel. Pozitív példákat egyébként tudok felhozni most saját tapasztalatból is, hogy azért vannak olyan fiatalok, tehát nem mindenki a szabályok betartása nélkül közlekedik, tehát nagyon sok esetben látom azt, hogy elnézést kérnek, szólnak, hogy legyen kedves félreállni, szeretnék elmenni, nem pedig elzúgnak az ember mellett, vagy éppen fellökik a gyalogosokat. Tehát vannak pozitív példák is, de sajnos azt kell mondjuk, gondolom nagyon sok gyalogos, illetve járművel közlekedő is látja, hogy a példa nem feltétlenül csak pozitív.
0: Hát engem is egy olyan legalább háromszor próbáltak meg elütni elektromos rollerrel a járdán, úgyhogy van saját tapasztalásom is erről. Milyen védőfelszerelés kell egy ilyen eszközre, vagy erről van-e valami?
1: Hát sajnos ugyanazt mondhatom el, mint a járdán való közlekedésről, hogy jelenleg a szabályok szerint semmiféle védőfelszerelés nem kötelező a rolleresekre. Azonban, hogyha valaki felelősséggel és biztonsággal akar közlekedni, elsősorban a saját biztonsága érdekében, akkor elsős alapvető az, hogy felhúz egy motoros sisakot, vagy felhúz egy kerékpáros sisakot, ugyanis az embereknek a feje a legsérülékenyebb. Egy esésnél, egy betonra ütközésnél akár tragédia is lehet a vége, hogyha valaki úgy üti be a fejét egy 30 km/h ütközésnél, hogy a feje érintkezik elsősorban a betonnal, hiszen nem mindenki tanul meg judo edzésen, vagy bármilyen küzdősport edzésen esni. Tehát az első és legfontosabb, én arra szeretném kérni külön a szülők figyelmét, hogyha gyermeküknek már rollert vásároltak, és a gyermek rollerrel közlekedik, akár most még az iskola utolsó napjaiban, akár majd a nyári időszakban, hogy csak úgy engedjék ki az utcára. Ciki vagy nem ciki, csúnya vagy nem csúnya, hogy a gyerek vegye föl a bukós isakot, mert higgyék el, hogy életet menthet. Ugye van még a könyökvédő, térdvédő, amik szintén azért vannak, hogy egy esetleges esésnél tompítsák az ütközés erejét, ne legyen olyan súlyos a sérülés. Nyilván a horzsolásokról, meg az úzódásokat megvédeni maximum egy fém felszerelésben, vagy egy páncélban tudnák az emberek, de amennyit megtehetünk saját magunkért és a gyermekeinkért, akkor az a legfontosabb, hogy egy bukós isakot mindenképpen a fejére teszünk, illetve felnőttként is hordunk, illetve hogyha lehetséges, akkor a könyök és a térdvédő is legyen rajtunk.
0: Na hát akkor zenélünk, és akkor átérünk arra, hogy mi az a szabályozás, ami tervben van, vagy nincs tervben, mert majd ezt is akkor kibogozzuk egy picikét, de csak a dal után.
2: Ez az Antrit reggel, a Makedon

0: Ez az Antwit reggel 9:23-kor folytatjuk beszélgetésünket Komlós Ildik Isanettel, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjével. Az elektromos rollerekről beszélünk, a létező, nem létező szabályokról, illetve balesetekről, és hát van elvileg tervben valamiféle szabályozás, erről mit lehet tudni?
1: Igen, ugye már az év elején az új KRESZ módosítás szabályozás tervezete megjelent. Most tudomásom szerint ennek az átdolgozása van folyamatban, úgyhogy az még biztos, hogy a közeljövőben nem fog megjelenni, de már van közlekedésminiszteri kezdeményezés arra, hogy ezt minél előbb megtegyék az e-rollerekre vonatkozóan, mert én azt gondolom, hogy a jogalkotó is belátta azt, hogy tarthatatlan ez az állapot, ami ezekkel az eszközökkel jelenleg van. Mondjuk ennek a megindítása az 2024 nyarán történt, amikor bevezették azt, hogy azok az e-rollerek, amelyek legalább 14 km/h sebességre képesek haladni, tehát tulajdonképpen az összes igazából, azokra kötelező biztosítást kötni, felelősségbiztosítást. Akinek ilyen felelősségbiztosítása nincs, az már valamiféle közlekedési szabályt, illetve igazgatási szabályt sért, hiszen ezeknek a lényege az, hogyha valaki más járműben okoz balesetet, tehát én mondjuk túl gyorsan hajtok neki, ütközök egy parkolóautónak, és abba kárt okozok, akkor ugye korábban az volt a kérdés, hogy ezt ki fogja majd megfizetni. Hogyha ezekre az eszközökre van biztosítás, akkor a válasz az, hogy a felelősségbiztosító fogja megfizetni ezeket a károkat. Tehát ezen a téren már talán előrelépés van. Azt azonban azért nem állítanám, hogy valamennyi közlekedésben résztvevő vagy jelenleg forgalomban lévő rollerre a tulajdonosaik ilyen biztosítást kötöttek, annak ellenére, hogy az éves díja pár ezer forint, tehát nem biztos, hogy annyira megterhelni a családi kasszát. Amit kérdeztél, hogy milyen szabályozási tervezet van, az a korábbi, amiről még be tudok számolni, hogy kétfajta jármű kategóriába tervezték besorolni az elektromos rollereket. Az egyik esetben úgynevezett kis teljesítményű elektromos rollerek kategóriája lett volna, ami nagyjából hasonló a kerékpároknak a kategóriájához. Itt az 1000 watt teljesítmény lett volna az a felső határ, ami fölött már nem kis teljesítményű roller lenne, alatta pedig kis teljesítményű roller. A 25 km/h sebesség, maximum sebesség lett volna a másik határ, tehát hogyha ennél nagyobb sebességgel képes közlekedni ez a jármű, akkor már nem ebbe a kategóriába sorolnák, és ami egy üdvözítendő, és reméljük, hogy talán be is fogják vezetni, hogy ennek a tervezetnek az értelmében 12 év alatt nem lehet ezeket az eszközöket használni. Ez pont azért is tervezi bevezetni a jogalkotó, amit itt az elején beszéltünk, hogy 10 éves gyermek nem biztos, hogy még olyan szellemi állapotban van, hogy fel tudja mérni azokat a közlekedési szituációkat, amik ezekkel az eszközökkel megtörténhetnek, hiszen a kiskerekű rollerekkel itt, amit a szünetbe beszéltünk veled, egy kátyúba, vagy egy akár egy vízelvezetőbe belemenni, és túl nagy sebességgel nem biztos, hogy meg fogja tudni állítani esés vagy ütközés nélkül az eszközét. Úgyhogy reményeink szerint ez is bevezetésre kerül majd a KRESZ-be, hogy 12 éves kor alatt ezeket az eszközöket nem lehet használni. A nagyobb teljesítményű rollerek kategóriájába sorolnák azokat az eszközöket, amik képesek 25 km/h-nál gyorsabban haladni, és a teljesítményük meghaladja az 1000 wattot. Ez azért jóval nagyobb, mint a kerékpároknál, ugyanis a kerékpároknál a határ az 300 wattnál van szabályozva. Aha. Ez 300-szorosa legalább a kerékpárnak a watt teljesítményének. Ezekben az esetekben pedig, hogyha két kerekű rollerről beszélünk, akkor már segédmotoros kerékpár kategóriájához hasonló kategóriába kell majd ezeket sorolni. Ehhez kötelező lesz vezetői engedély, kötelező lesz a mindenféle védőfelszerelés, mind ahogy a bukósisak használata az a jelenleg a segédmotoros kerékpároknál. És be akarja még vezetni a jogalkotó azt, hogy a kis teljesítményű rollerekre is kötelező legyen a védőfelszereléseknek a használata, és ezt nem azért akarja megtenni, mert az embereket bántani akarja, hanem azért, hogy biztonsággal tudjanak közlekedni, biztonsággal tudjanak hazaérni, és azok

0: történni. Emellett nagyon fontos az, hogy legyünk toleránsak, legyünk figyelmesek és körültekintőek, hiszen hogyha odafigyelünk a másikra, még akkor is, hogyha ő nem biztos, hogy betartja a szabályokat, de mi betartjuk és észleljük azt, hogy ő valamit nem úgy tesz, ahogy kellene, de toleránsak vagyunk vele, akkor szintén el tudjuk kerülni az ütközést. És még egy mondat az elrollerekről, ami minden jármű kategóriára vonatkozóan nagyon fontos, hogyha zebrán, azaz gyalogos átkelő helyen akarunk átkelni, akkor csak a gyalogosoknak van elsőbsége jelen állás szerint az úttesten átkelőknek, és nem a járda meghosszabbított vonala sem a kerékpáros számára, sem pedig az elrolleres számára a zebra. Tehát, hogyha odaérkezünk ehhez az átkelőhöz, akkor minden esetben nem lehetőség, hanem kötelezettség arról leszállni. Akkor van csak elsőbségünk, egyébként, ha megadják, de akkor van elsőbségünk, hogyha leszállunk és gyalogosként kelünk át ezeken a helyeken.
1: Hát köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm szépen, és remélem, hogy nem kell jönnöm emiatt, hogy arról számoljuk be, hogy megduplázódott a baleseteknek a száma, hanem mindenki biztonságban haza fog tudni érni, és úgy tud közlekedni, ahogy a szükséges és megfelelő.
1: Hát reménykedjünk ebben közösen. Köszönöm.
0: Köszönöm én is.
1: No hát a folytatásban pedig azzal foglalkozunk, hogy készült egy kis film Hív Szexárd címmel. A készítők érkeznek nem sokára, úgyhogy ne menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Halló!
6: Halló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Halló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Halló! És a lóval mi lesz?
8: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szexárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
9: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
2: Ennyi volt a reklám.

0: Ez az Antrics reggel 9.39-kor június 16-án kedden, és hát ha lemaradt volna róla, akkor most felhívom a figyelmét, hogy készült egy kisfilm Hív Szexárd címmel, és itt ülnek velem szemben a kisfilm készítői Koppány Vászló és Keresztes Kristóf. Bocsánat, köszöntelek titeket.
1: Szia, én is köszöntelek téged, és szép jó reggelt nézőknek.
2: Köszöntjük a kedves hallgatókat, és köszönjük a lehetőséget a Rádió Antricnak.
1: Így van.
0: No, hát akkor beszéljünk egy kicsit a filmről. Honnan jött az ötlet?
1: Az ötlet igazából Vászlótól származik. Engem úgy pontosan egy évvel ezelőtt keresett meg, hogy mi lenne, hogyha forgatnánk egy kis filmet. Bár egyébként szerintem amióta ismerjük egymást, mindig valamit baromkodtunk a kamerákkal, és mindig forgattunk valamit. Ha éppen a kertben, akkor a kertben. Ha nyaralni voltunk együtt, akkor ott. De mindig valamit csináltunk.
2: Igen, és mindkettünk számára fontos tényező a városunk és a városunk szeretete, úgyhogy elhatároztam, hogy szeretnék készíteni valamilyen kis filmet, ami bemutatja ennek a városnak a kis rejtett kincseit, a szépségeit, mert sokszor csak sétálgatunk ugyan, de nem nyitott szemmel járunk a városban, és elsiklik a figyelmünk ezek fölött, az érdekességek fölött, és valahogy ezt beszerettem volna mutatni. És akkor egyszer csak jött egy ötlet, hogy ezt egy kisfilm formájában meg is lehetne tenni, ezt egy fiktív történetre fel lehet fűzni, kvázi egy játékfilmként, és akkor ezeket így be lehet mutatni.
0: Na és akkor mi ez a történet?
2: Hát igazából, mit mondjunk róla? Egy budapesti diák szakdolgozatot ír egy vidéki városról, és Szexárdot választja.
1: Egy utazás.
2: És igazából valahogyan ez is egy érdekes része a filmnek, valahogyan leutazik Szexárdra, és itt a városban különböző kalandokba keveredik, ami alatt megismeri a hely történetét, és úgy át a város szépségeit.
0: Mm-hmm. És volt már egy díszbemutatója ennek a kisfilmnek a Német Színházban, ha minden igaz.
1: Így van.
0: Hogy fogadta a közönség?
1: Elsőprő sikert arattunk. Szerintem nyilván ne esünk túlzásokba, de őszinte megmondom, én nem számítottam ekkora lelkesedésre, mint amit kaptunk. És igazából nagyon köszönjük minden nézőnek, minden támogatónak, hogy tényleg ennyire pozitívan állt hozzá.
2: Pontosan így van. Hát gyakorlatilag ugye, miután elkészült a film, ezt ugye nyáron készítettük el, gyakorlatilag meg is szerkesztettük még akkor, és hát megkerestük ezzel a Német Színházat, hogy egy díszbemutatót szeretnénk ennek szervezni, ugye előre meghívott vendégeknek, és igazából olyan sikert aratott, hogy a visszajelzések alapján úgy gondoltuk, hogy célszerű lenne egy nyilvános bemutatót is tartani, ahol bárki eljöhet. Pontosan. Előregisztráció nélkül és díjmentesen, úgyhogy gyakorlatilag egyeztettünk a múzeummal, tudásközponttal, és így a múzeumok éjszakája program keretén belül ez megtekinthető lesz szombaton 17 óra 30-kor.
0: Június 20-án 17.30-kor a Tudásközpontban.
1: Így van.
0: No hát akkor zenélünk, aztán kicsit belemegyünk kulisszatitkokba, hogy hogyan is néz ki egy ilyen kis film forgatása, úgyhogy ne menjen sehova.
3: Ez az Antrit reggel. Kezdjön a napot igazi zenei változatossággal.

0: ez az Antrics reggel 3-4-10-kor június 16-án kedden folytatjuk beszélgetésünket Koppány Vászoljal és Keresztes Kristóffal, akik a Hív Szexárd címmel készítettek egy kis filmet, amelynek története úgy alakul, hogy egy budapesti diák bizonyos okokból városunkba látogat és belecsöppen a helyi életbe, miközben megismeri a várost. Először is, mielőtt rátérnénk a kulisszatitkokra, mi a műfaja ennek a filmnek? Road movie?
1: A film az egy kísérleti megközelítéssel készült, ugyanis nem definiáltuk pontosan, hogy milyen a műfaja. Ezt inkább dönts el a néző, úgyhogy még egyszer elmondom, hogy jöjjetek el sokan, és nézzétek meg, utána pedig kérdezzetek róla, és hogyha valamire meg nem tudunk válaszolni, akkor legfeljebb azt mondjuk, hogy tudatos művészi koncepció, de azért...
2: Hát tulajdonképpen az nevezhetjük úgy is a stílusfilm, de ezt személyesen sokkal jobban ki tudjuk majd fejteni.
0: Június 20-án 17:30-kor lesz a bemutató a Tudásközpontban, és akkor utána lehet kérdezni.
1: Így van,
0: ezek
1: így
0: szerint.
1: Van, így van.
0: Ahol biztos, hogy elárultok majd még csomó-csomó kulisszatitkot, de hát azért itt nekünk is mondjatok egy párat.
1: Rendben. Hát ugye, akik eljönnek a bemutatóra, utána lesz egy kis kötetlen beszélgetés velem és Kristóffal és a nézőkkel, ahol választ kaphatnak egy-két érdekességre, meg ugye bővebben is fogunk mesélni. Például szerintem, ami egy érdekesség, hogy egy repülőgéppel is forgattunk. Méghozzá hát elárulhatom, hogy egy 1947-ben gyártott likettes, az egyetlen üzemképes likettes repülőgéppel, malév festéssel, de hát ugye, hogy is jön a malév meg Szexárd kapcsolata, ez azért egy eléggé érdekes párosítás, úgyhogy aki eljön, az meglátja, hogy hogyan tudtunk forgatni egy ilyen repülőgéppel, és miért, és milyen szerepe van ennek a filmben.
0: Na, akkor repülőgép van benne, igen.
2: Repülőgép is, illetve ezen kívül szerepel benne egy taxi, amely
1: azt is mondod, milyen
2: hát
1: taxi?
2: Tulajdonképpen egy átalakított zsiguli, de szerintem ennél sokkal érdekesebb, hogy kivezette azt a taxit a kisfilmben. Ezt is majd megtekintetik a nézők a bemutatón. Nagyon reméljük, hogy ez sok szexárdi ember arcára majd mosolyt fog csalni, hiszen egy elég ismert szereplője a városunknak.
0: És egyébként a bemutató után tervezitek, hogy mondjuk online elérhetővé teszitek, vagy van-e valami más terv ezen túl a filmben?
1: Nem gondoltunk rá, nem szeretnénk. Nem.
0: És akkor ez így egyszer levetítitek?
1: Így van, most vagy soha lehetőség, abszolút.
2: Pontosan.
0: Máshova elvinni?
1: Nem gondoltunk rá, majd még hát következő projektek azok nyilván tervbe vannak, lehet, hogy ami kicsit jobb lesz, azt majd érdemes lesz vinni máshova is, de hát azért azt el kell áruljam, hogy azért ez egy amatőr film, tehát nyilván nem professzionális technikával dolgoztunk. Ugye a film költségei sem rúgtak magasra, mondhatom bátran, hogy két üveg bor volt, mert ugye hát a két stábtagnak, akik úgy segítettek, azok megkapták azt a két szép szexárdi bort, és nagyjából ennyi volt a költsége az egésznek.
2: Illetve ezen kívül még egy pár ital, de nyilván majd ezt is.
1: Így van, így
2: ezt
1: van,
2: is láthatják.
1: Bővebben majd.
2: Ezen kívül tulajdonképpen az első nagyobb projektünk.
1: Így van.
0: És van már tervben új projekt? Vagy most mind csak ez van?
1: Gondolkozunk rajta, hogy mit lehetne forgatni, igen, tervezünk még valamit.
0: Na hát akkor sok sikert kívánok. Június 20-án 17:30-kor lesz a bemutató, ja tehát a Hív Szexárd című kisfilmnek a Tudásközpontban, ahol meg lehet tekinteni az alkotást, illetve beszélgetni az alkotókkal, ajánlom figyelmébe önnek is, és nektek pedig köszönöm, hogy itt voltatok, és további sok sikert.
1: Köszönjük szépen.
0: Minden jót. Mi pedig zenélünk és összegezzük a reggelünket, maradjon velünk.
3: Antrics reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: perc múlva lesz 10 óra nagyjából, július 16-án kedden, ez az Antrit reggel, és akkor összegezzük a reggelünket. A napjutós tagjait kérdeztük arról, hogy ki a legidegesítőbb karakter, akit filmben vagy sorozatban láttak, hát itt többek között Jim Carrey és Leslie Nielsen neve is elhangzott, vagy a Barátok közt, ugye a Dallas is például, volt még Cersei Lannister, ugye a Trónokharcából, illetve Jar Jar Binks a Star Warsból, hogy ők voltak idegesítőek. Aztán arról beszélgettünk, hogy hát a gyorshajtás mindennapos probléma, de hát ez annak köszönhető, hogy hát vannak olyan autók a közutakon, amelyek képesek túl szárnyalni a megengedett sebességhatárt, úgyhogy vajon kell-e ilyen, vagy nem, erről tanakodtunk. Végül pedig Komonosini Kis Anett, a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság szóvivője volt a vendégünk, akivel az elektromos rollerekről beszéltünk, aztán pedig Koppány Vászló és Keresztes Kristóf a Hív Szexárd című kisfilm alkotóival tárgyaltuk át magát az alkotást, és most itt vagyunk, a folytatásban is jönnek a ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei Géci Adriannal, holnap reggel 6-tól pedig ismét együtt kezdünk majd, addig is kitartást és minden jót, Fekete Dávid vagyok, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
6: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepár.hu.
7: Várja Önt a Kuleotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez... a Rádió Andrét.
8: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztés és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnos foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kalandtáborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ottalvós programokat részesíti előnyben. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyaki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. A hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek és rendszeresen szállítottak tiltott szereket külföldre. A Pest megyei Szadai hálózat tagjainál házkutatást tartottak. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda készpénzt, nagyértékű karórákat, jetskit, valamint hajót is lefoglalt, ahogy luxusautókat is, amelyek között volt Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
7: Elmúlt 10 óra, szép napot kívánok mindenkinek. Remélem, hogy eddig jól alakult a kedd, és hogyha még sok feladat vár önökre, akkor szóljon hozzá egy kis jó zene. Maradjanak velem, mert már is jönnek a következő kedvencek.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkát.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma június 16-a. Kedv van, ne felejtsék el felköszönteni Justin nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. És akkor néhány szó az időjárásunkról, kellemes nyári idő vár ma ránk, sok napsütésre, száraz időre van kilátás, élénk nyugati összéllel. Az UV-sugárzás azonban 10 és 16 óra között erős, nagyon erős lesz, úgyhogy gondoskodjanak bőrük megfelelő védelméről, napközben pedig majd 27 fok várható itt Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap több felhő zavarhatja a napsütést, és elszóltan keleten, észak-keleten több helyen kialakulhat zápor, zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Holnap napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet itt Szekszárdon és környékén.
1: Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Tudják, amikor nyáron végig sétálunk Szekszárd utcain, természetesnek vesszük, hogy a fák árnyékot adnak, hűsítik a levegőt és egy kicsit élhetőbbé teszik a várost. Pedig ezeknek a fáknak most nagy szükségük van a segítségünkre. Az idei száraz időszak különösen megviseli a városi növényeket. A szakemberek szerint egy fiatal fának hetente akár 50-70 liter vízre is szüksége lehet. És bár néha érkezik egy-egy nagyobb zápor, az sokszor nem elegendő, mert a víz gyorsan elfolyik és nem jut el a gyökerekhez. Erre kínál egyszerű megoldást a Bíkó önkéntes vízadó program. Egy telefonos alkalmazás segítségével bárki megnézhet, hogy a közelében melyik fa szorul öntözésre. A rendszer még azt is megmutatja, hol található a legközelebbi vízvételi hely. Úgyhogy ha van egy vödrünk, néhány perc szabadidőnk és egy kis jó szándékunk, már is sokat tehetünk egy fa túléléséért. A locsolást vissza lehet jelezni az alkalmazásban, így mások is látják, hogy az adott növény már kapott segítséget. Ráadásul a résztvevők pontokat is gyűjthetnek, ami egy kis játékosságot visz a kezdeményezésbe. Én pedig azt gondolom, hogy ez egy igazán jó példa arra, hogyan tehetünk együtt a környezetünkért. Egy vödör víz talán nem tűnik nagy dolognak, de hogyha sokan megteszik ezt a kis lépést, az hosszú évekre meghatározhatja a Szekszárd zöld arculatát.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves betont!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon! Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
8: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 990 000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A pizza ma mai kínálatom, itt karolábi levessel várnak bennünket. Az A menü leves plusz paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával, a B menü pedig leves plusz zöldbab főzelék fasírtal. A Café Amaretto étere mai kínálatom, itt sárga borsólevest ebédelhetünk, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható rakott zöldbab hússal, vagy kérhető mexikói sertésragú trikolor tésztával, a C-menü pedig rántott csirkemell, rizssel és salátával. A 100 söröző étterem mai kínálata, itt karfiol levest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A-menü havaj csirkemell, kukoricás rizssel, a B-menü pedig rakott kelkáposzta.
1: Ennyi volt a reklám!

0: most pedig egy igazán kellemes dallam következik, ami garantáltan feldobja ezt a keddi délelőtöt. Dőljenek hátra egy pillanatra, vagy hogyha éppen dolgoznak, akkor hagyják, hogy a ritmus egy kis plusz energiát adjon. Érkezik már is a Stardust, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, mindjárt 11 órát mutat az óra, és ezzel együtt lassan a délelőtt második fele is megérkezik. Köszönöm, hogy ezt a keddi napot velünk töltik, akár dolgoznak, akár úton vannak, vagy éppen otthon végzik a napi teendőket. A következő órában is igyekszünk kellemes perceket szerezni sok jó zenével és vidám hangulattal, most azonban egy pillanatra átadjuk a helyet a legfrissebb híreknek, utána pedig már is folytatjuk a műsort, és érkeznek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
4: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
5: Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Dob be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobpepe! Hétfőked!
8: Nyár, napsütés, Optic World! Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej! Az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
9: Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Átadták az év kerékpárútja díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja a veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 ezer forint. Átadták az év kerékpárútja díjat. Az év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérretett év kerékpárútja szavazást idén az Alavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt. Az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán pénteken hajnalban történt tragikus baleset kapcsán. Vitézi Dávid azt írta a Facebookon, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott, és jelenleg is érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Egyúttal szeretném őszinte részvétemet kifejezni az elhunytak családjának, fogalmazott a miniszter.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Gíci Adrien vagyok, ugye ezt az órát is együtt töltjük. A következő percekben sem maradunk remek zenék nélkül, úgyhogy tartsanak velünk, indulnak a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágerei.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Különleges kiállítás várja az érdeklődőket Bonyhádon, a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. A Szakkör című tálat három helyi alkotócsoport munkáját mutatja be, és azt bizonyítja, hogy a hagyományos kézműves technikák napjainkban is népszerűek és értékesek. A kiállításon bútorfestők, makramé készítők és naturkozmetikumokat alkotó résztvevők munkái láthatók. A program még tavaly ősszel indult a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával, az elmúlt hónapok pedig nem csak a tanulásról, hanem egy valódi közösség kialakulásáról is szóltak. A látogatók megismerhetik, hogyan születnek újjá régi bútorok, miként készülnek a modern makrami alkotások, vagy éppen milyen lehetőségeket kínálnak a természetes alapanyagokból előállított kozmetikumok. Azt hiszem, egy ilyen kiállítás különösen fontos manapság, amikor szinte minden a gyorsaságról szól. Jó látni, hogy vannak emberek, akik időt és energiát szánnak az alkotásra, a hagyományok megőrzésére és arra, hogy közösségben hozzanak létre valami maradandót. A tálat június 19-ig látogatható. Andrit.

0: Elmúlt hetek esői nem csak a kerteknek tettek jót, hanem az erdőknek is. Ennek köszönhetően hivatalosan is megkezdődött a gombaszezon, és már megjelentek az első vargányák és rókagombák Tolna vármegye környékén is. A természetjárók és a gombakedvelők örömére egyre több fotó kerül fel a közösségi oldalakra, a piacokon pedig már feltűntek az idei első erdei gombák. A legnagyobb érdeklődés természetesen a vargányát övezi, amelyet sokan az erdők királyának tartanak, nem véletlenül. Karakteres íze, húsos állaga és sokoldalú felhasználhatósága miatt a profi séfek és az otthoni szakácsok kedvence egyaránt. A szakértők szerint ugyan a Mecsek gazdagabb gombatermővidéknek számít, de egy kis szerencsével Tolna vármegye erdeiben is lehet találkozni vargányával vagy rókagombával. Fontos azonban, hogy csak olyan gombát fogyasszunk, amelynek ehetőségéről teljes bizonyossággal meggyőződtünk, illetve lehetőség szerint szakellenőr is megvizsgálta. Én úgy gondolom, hogy a gombászás az nem csak gyűjtés, hanem egy remek kikapcsolódás is, egy sét az erdőben önmagában feltölti az embert, és hogyha közben még egy kosárnyi finom erdei gombát is sikerült találni, az már csak habatortán.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepair.hu.
0: Várja Önt a Koreotek autószerviz Bonyhádon, a Felszel Móricz utca 80-ban.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Figyelem! Tolna vármegye! Június utolsó hétvégén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. 2 nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
0: Menőjállatok a Rádió Antriton. A pizza ma mai kínálata, itt karalábi levessel várnak bennünket. Az A menü leves plusz paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával, a B menü pedig leves plusz zöldbab főzelék fasírtal. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt sárga borsó levest ebédelhetünk, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható rakott zöldbab hússal, vagy kérhető mexikói sertés ragú trikolor tésztával, a C-menü pedig rántott csirkemell, rizssel és salátával. A Szász söröző étterem mai kínálata, itt karfiol levest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A-menü havaj csirkemell, kukoricás rizssel, a B-menü pedig rakott kelkáposzta.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Hogyha egy kis lendületre van szükségük ezen a keddi napon, akkor ez a következő dal pont jókor érkezik. Pörgős ritmusok, pozitív energia és egy kis igazi sláger következik. Lehet emelni is egy kicsit a hangerőt, már is érkezik Florida, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Mindjárt dél lesz, és hamarosan sokaknál elérkezik az ebédidő is. Remélem, hogy eddig jól telt a kedd, és a nap hátra levő részéhez is tudunk egy kis jó kedvet adni. A következő órában is változatos zenékkel, kellemes társasággal és jó hangulattal várunk mindenkit. Előtte pedig következnek még a térség legfontosabb hírei, aztán már is visszatérünk, és folytatjuk zenével. Maradjanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küldd el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
5: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Múzeumok éjszakája a Bátai Fekete Gólyaházban. Bringás közösséget épít a szexárdi kerékpárosese. Lassan visszatér a nyár. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannel Joli vagyok. 4 tűzesethez és 12 műszaki mentéshez riasztották vármegyénk tűzoltóit az elmúlt 72 óra során. Ezek közül a jelentősebbek a következők voltak. Kigyulladt egy dízelüzemű személyautó motortere péntek este Tolnán az 51-12-es számú út 14. kilométerénél. A lángokat kéziporral oltó készülékekkel sikerült megfékezni, a helyszínre érkező tolnai önkormányzati tűzoltók pedig egy vízsugárral visszahűtötték az átforrósodott alkatrészeket. A tűzeset során személyisérülés nem történt. Oldalára borult egy személyautó vasárnap éjjel Szekszárdon az 56-os számú út 9. kilométerénél. A baleset helyszínére a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik kiszabadították a vezetőbe szorult kezét, majd kisegítették a járműből, ezt követően pedig áramtalanították a gépkocsit. A mentők a sofőrt súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Egy parkoló személyautóra szakadt egy 20 cm átmérőjű faág vasárnap délután Szekszárdon, a Kadarka lakótelepen. A szekszárdi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrészek segítségével távolították el a letört ágat. Vasúti sínre dőlt egy fa vasárnap délután Pörböly közelében, a 154-es vasútvonal 111. szelvényénél. A műszaki mentés helyszínére a bátaszéki önkormányzati tűzoltók siettek, akik motoros láncfűrés segítségével távolították el a kidőlt fát. Az eset során személyisérülés nem történt. Szemét égett vasárnap este Tengelici János Majorban egy Mátyás Király utcai ház udvarának középső részén. A tűzesethez a paksi hivatásos és a tengelici önkéntes tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár segítségével oltották el a keletkezett lángokat. A kistérségek minden évben elismerik azt a rendőrt, aki az előző időszakban kiemelkedő szakmai munkájával és példamutató szolgálatellátásával járult hozzá a közrend és a közbiztonság fenntartásához. Az idei évben az év rendőre kitüntető címet Drinóczi Milán rendőrőrmester érdemelte ki. A nagydorogi rendőrös járőre június 12-én a Pusztahencsén megrendezett ünnepségen vette át az elismerést. Drinóczi Milán rendőrőrmester 2021. június 1-e óta teljesít szolgálatot a nagydorogi rendőrös állományában. Az ünnepség résztvevői gratuláltak a díjazottnak, és köszönetüket fejezték ki a települések közrendjének és közbiztonságának megőrzéséért végzett elhivatott munkájáért. Egyúttal további eredményes szakmai pályafutást és jó egészséget kívántak számára. Június 20-án szombaton a Bátai Fekete Gólyaházban a Múzeumok éjszakája alkalmából változatos és izgalmas programokkal várják az érdeklődőket, amelyről Willy Miné dr. Kápolnás Mária, a Bátáért Egyesület elnökségi tagja beszél.
7: Ebben az évben is szeretettel várjuk az érdeklődőket Bátán a Fekete Gólyaházban. Délután kezdődő érdekes programokkal. Először 16 órától Kovács József bűvész varázslatot fog előadni a Gólyaházban. Remélhetőleg nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is érdekli ez a program. Egy évvel ezelőtt nyitottuk az iskola történeti kiállításunkat, ami azóta is nagy népszerűségnek örvend. Ehhez kapcsolódóan 5 órától az Én iskolám címmel interaktív tárlatvezetést tartunk emlékidézéssel, ahol Fájt Józsefné, a iskolaigazgató, illetve Vancsora Józsefné, egy régi tanuló mondja el az emlékeit, és csinál kedvet ahhoz, hogy újra megnézzék a kiállítást, illetve hogy kezükbe vegyék az iskola történeti kiállításról szóló kiadványunkat. Este 6 órától egy kicsit más programmal várjuk az érdeklődőket. Sárközi tambura és muzsikája. A Páncik a zenekar előadása lesz, ahol a hangszerek bemutatása, az énekek megtanulása, illetve a tánclépések gyakorlása is elő fog kerülni. 7 órától Farkas Tamás Barnabás a Furkopusztai Majorság története a Kenderjár előtt és után című előadása következik. Ez azért érdekes, mert egy évvel ezelőtt már megvolt ez az előadás, és olyan nagy érdeklődésre tartott számot, illetve sokan mondták, hogy hú, de sajnálják, hogy nem tudtak eljönni, ezért megismételjük ezt a programot. Este 8-kor, ha még mindig lesz kitartás a látogatókban, vagy este 8-ra érnek ide, akkor az én előadásomban lesz két érdekes program, Bakancs Vistás kihívások, avagy az ember mire képes. Ez a Samaria Szurdok, Görögországban, Krétán, és a Mózes hegynek a meghódítása Egyiptomban, ez a Sinai félszigeten van, ami azért is érdekes, hogy tényleg az ember mire képes ilyen vágyott úti célnak a megvalósítására. A hosszú program miatt egy kis frissítővel és pogácsával is várjuk a kedves vendégeinket, de annak is örülünk, hogyha megtisztelnek bennünket saját készítésű apró süteménnyel, falatkákkal. Mindenkit sok szeretettel várunk, a belépés díjtalan.
6: Újabb mérföldkőhöz érkezett a buszpályaudvar és Palán közötti kerékpárút megvalósítása. A tervezői közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, a nyertes Via Futura Kft. Képviselője aláírta a szerződést. A cég feladata, hogy 3 hónapon belül elkészítse a beruházás kiviteli terveit, 4 hónapon belül pedig az engedélyes terveket közölte Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere a Facebookon. A projekt tehát új szakaszba lépett, a tervek előkészületét követően már a kivitelező kiválasztása következik, szintén közbeszerzési eljárás keretében. A 600 millió forintos fejlesztés célja, hogy biztonságos és jól használható kerékpáros kapcsolat jöjjön létre Szekszárd déli és északi városrészei között, írja a polgármester. A tervezett nyomvonal a Hunyadi utca, Tarcsai utca, Kesélyüsi út térségétől a Palánki úti körforgalomig vezet. A kerékpáros barát fejlesztések Szekszárdon című projekt az Európai Unió támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Épül a szekszárdi bringás közösség. Minden szerdán délután a Béla térre várják mindazokat, akik szeretnek kerékpározni, és ezt biztonságosan szervezett formában így meg is tudják tenni. A részletekről Stej Gábort, a szekszárdi kerékpárosese elnökét kérdeztük.
8: Másfél hónappal ezelőtt született az ötlet, hogy nem a versenyszerűen bringázó, még nem a mindennap edzésre járó ilyen versenykerékpárosoknak találjunk egy olyan lehetőséget, hogy közösségi bringázást, tehát ne egyedül, ne ketten, hárman bringázzanak, nem legyünk többen, próbáljunk egy kísérletet tenni arra, hogy erre van-e igény, és ennek megfelelően a szerdai napokat jelöltük ki. Ugye ez azt jelenti, hogy szerdán 5 órakor találkozó a Béla téren, már előre közzétesszük a Facebook oldalunkon, hogy mi az irány, meg mi a terv. Fontos, hogy ez ugye nem versenyről szól, nem a versenyzőket készíti fel, hanem bringás közösséget próbálunk úgy építeni, hogy akik vonzódnak az országúti kerékpározáshoz, hobbi szinten tekernek is rendszeresen, és mondjuk azért tudnak olyan 28-30 km/órás átlagsebességgel menni, azoknak egy közös találkozási pontként tervezünk egy olyan másfél-kettő órás ringázást, annak megfelelően ebből következően mindenkire külön figyelünk. Tulajdonképpen egy jó szórakozási lehetőség, ez a kikapcsolódási lehetőség azoknak, akik mondjuk nem egyedül szeretnének bringázni. Heti egy alkalommal van meghirdetve a szerda 5 óra. Szerintem azért ez az októberig, ugye, amíg be nem jön az a üdösebb, csak csapadékosabb idő, addig ez folyamatosan zajlik majd. Most a fő profil az az, hogy délutáni órák ugye most tovább van világos, és ezt azért a szeptember vége október közepéig tudjuk rendszeresíteni.
6: Kedden a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Hajnalban kora reggel főként délnyugaton képződik páraköd. A reggeli 6-15 fokos minimumokat követően délutánra 24 és 29 fok közé melegszik a levegő, Szekszárdon a hajnali 13 fokot követően napközben 27 fokos maximum várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Elmúlt él a most a bédelőknek. Jó étvágyat kívánok, és hozzá jó dalt is kínálok. A hírek után ismét érkeznek a kedvenc dallamok. Jó hangulatból pedig ezúttal sem lesz hiány. Töltsük együtt ezt az órát is.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha szeretik hallgatóim a kerékpározást és szívesen tekernének jó társaságban, akkor érdemes figyelniük a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület kezdeményezésére. A helyi bringás közösség építését szolgáló közös országúti kerékpározás ezúttal is várja a résztvevőket. A találkozó szerdán, vagyis holnap délután 4:45-kor lesz a Béla Király téren, az indulás pedig 5 órakor. A szervezők hangsúlyozzák, hogy nem versenyről van szó, a cél a közös élmény, a biztonságos kerékpározás és egy összetartó bringás közösség kialakítása. Természetesen lesznek lendületesebb szakaszok is azoknak, akik szeretnének egy kicsit gyorsabban haladni, de a szervezők mindenkit megvárnak és figyelnek arra, hogy senki ne maradjon egyedül az útvonalon. A részvételhez bukós isak szükséges és érdemes alapvető javítókészletet is magukkal vinni. Rossz idő esetén az esemény elmarad, erről a szervezők előre tájékoztatást adnak. A programhoz kellemes időtöltést, jó tekerést kívánok mindenkinek!
1: Rádió Antrit!

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy jó hírrel érkezem. Azok számára, akik a nyári melegben szívesen keresik fel a természetes vizeket. A legfrissebb vizsgálatok szerint kiváló állapotban várják a fürdőzőket Tolna vármegye kijelölt természetes strandjai. A szakemberek ellenőrizték a Domboriban található 4 strand, valamint a Szálkai tó vizének minőségét, és mindenhol megfelelő eredményeket mértek. Ez azt jelenti, hogy a nyári kikapcsolódást tervezők nyugodtan választhatják, akár a Dombori 1-es vagy 2-es szabastrandot, vagy éppen a Szálkai tavat. A vizsgálatok a szezon előtt már megtörténtek, és a hatóságok a nyár folyamán is rendszeresen ellenőrzik majd a vízminőséget. A szakemberek ugyanakkor egy fontos dologra is felhívják a figyelmet, érdemes kizárólag kijelölt, ellenőrzött fürdőhelyeken strandolni. Az ismeretlen vizek nem csak baleset

0: 950 forinttól.
1: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svéd asztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
6: Ennyi volt a reklám!
7: Minden nap tartogat valami szépet, néha csak egy jó dal kell hozzá, hogy ezt észrevegyük. Most egy kellemes dallamos felvétel következik, amire mérhetőleg mosolyt csal az arcokra. Érkezik már is Regina és a Day by Day itt a Rádió Antriton.
6: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit! FM 105.1 Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Én kellemes délutánt, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
5: Bali! Hozd már a földnedves beton!
6: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
5: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
6: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
5: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
6: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
7: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
8: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
9: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
10: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepár.hu.
11: Várja Önt a Kurehotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
4: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
12: Kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Biztosított a kerozin ellátás a nyári szezonra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lannár Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy ott nincs megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem ér. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Emlékeztettek, az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel 20 évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését. A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-éről 2-ára virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosított a kerozinellátás a nyári szezonra. A magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új, szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A magasabb ár nem jelenti azt, hogy hiány lenne, mondta a Budapest Airport vezérigazgatója. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a közel keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,5 millió utast szolgáltak ki. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében is. Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja, az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését.
4: Rádió Antrit időjárás.
12: Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve, onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit FM 101.
13: 13 óra is elmúlt már a stúdióban Vörös Levente, és túléltük a hétfőt, más lacsaskán már a hét második napját is, a keddet, úgyhogy ehhez hozom a legnagyobbakat. Martin Solveig és Alma közösen indítja óránkat, ezt tőlük az All Stars.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkát.

Troublemaker, Oli Mörsz és Flowrider közöse a Troublemaker szólt itt az Antritón egészen 2012-ből. Óriásit ment a korodal, meg szerintem még ma is nagyot lehet rábulizni, ahogy az újdonságokra is, amik jönnek a folytatásban. A Fastboy duó pakolja ide a következő felvételt, ezt tőlük a Good Life.

0: ma a névnapjukat. A Justin egyébként egy latin eredetű férfi név, mely a Justus név továbbképzett Justinus alakjából ered, jelentése igazságos, igaz ember. Egyébként pedig vannak születésnaposok, akiket ünneplünk. Giovanni Boccaccio, itáliai író, költő, humanista is ma született, de Tupac Shakur, amerikai rapper is csatlakozik hozzá. Aztán Fernando Muslera, uruguayi válogatott labdarúgónak a születésnapját is ma tartják, de Lékai Máté, magyar kézilabdázó, valamint Laudon Andrea, magyar színésznő, szinkron színésznő is ma ünnepel. Megmutatom, hát a hangról ismerősebb.
1: Szia, apu! Kezdődik a szünet. Ma megint hülyét csináltam magamból.
0: Nagyon ikonikus hangja van, akár kisgyermek sorozatokban, vagy játékfilmekben is találkozhat vele. No, de nézzük még, hogy mi a helyzet a mai eseményekkel. Budapesten 1881-ben megjelent a Budapesti Hírlap című politikai napilapnak az első száma, aztán nem is megyünk olyan messzere, 1885-be, amikor is Újpest nagyközségben 78 taggal megalakult Magyarország legrégebbi, ma is működő sportegyesülete, az Újpesti Torna Egylet. Színe lila-fehér, jelszava pedig egység, épség, egyetértés. Aztán 1903-ba ugrunk, Henry Ford megalapította a Ford Motor Company-t. Egyébként nagyon sok autó, Ford autó futkos mostanában is az utakon, úgyhogy igencsak elterjedté vált. 1958-ba lépve Nagy Imre, Maléter Pál és Gimes Miklós ítéletét hajtották végre. Aztán 1963-ban Föld körüli pályára indult a Vostok 6 űrhajó fedélzetén Valentina Tereskovával, a világ első női űrhajósával. 1989-ben Nagy Imrét, Maléter Pált és Gimes Miklóst ünnepélyesen újra temették. Ugye itt hangzott el a fiatal Orbán Viktor beszéde is, amivel később ismert lett. 1991-ben pedig Záhonynál elhagyta Magyarországot az utolsó szovjet csapatot szállító vonatszerelvény, nem sokkal később pedig az utolsó katona is, de majd erre is rátérünk, ha pár nappal később odaérünk. Úgyhogy egyébként a független Magyarország napja is, ez egyben annyi minden történt országunkkal, hogy egyszerűen a történelem könyvekben ez így vonult be. A független Magyarország napjaként ünnepeljük, meg ünnepeljük a dalokat is, amik jönnek a folytatásban. Kylie Minogue is beköszön, ez lesz a Come Into My World. De jön Szia is! A Give Me Love szól mindjárt, ne menjen sehova!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
7: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék, a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken, a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
2: Ennyi volt a reklám.
0: Egy ausztrál énekes dalszerzővel megyünk tovább, aki debütáló albumát még ott adta ki, aztán Londonba költözött, hogy szerencsét próbáljon, és végül az USA-ban turnézott. Növekvő hírneve miatt szünetet is tartott, de milyen jól tette, hogy folytatta. Ő Szia, és a Gimme Love itt az Antriton.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Dido és a White Flag, ez zárja a 13 órát itt az Antriton, az első közösen már túl vagyunk, úgyhogy hamarosan érkezik a második, 14 órába érve informálunk a hírekből, aztán hozom természetesen majd a legfrissebb infokat az utakról is, és vissza a legnagyobbakat, Ava Max Indit majd, ez lesz a Million Dollar Baby!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Te is hallod? Ilyen az új autód hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készleterejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
4: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
6: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztika. Eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnos foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ott alvós programokat részesíti előnyben. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Hein Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyaki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. A hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek és rendszeresen szállítottak tiltott szereket külföldre. A Pest megyei Szadai hálózat tagjainál házkutatást tartottak. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda készpénzt, nagyértékű karórákat, jetskit, valamint hajót is lefoglalt, ahogy luxusautókat is, amelyek között volt Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés. Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra után járunk, 4 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infókat, nézzük, hogy mi a helyzet a környéken. Munkálat, munkálat, munkálat. Az a helyzet, hogy ez van. A 6-os főúton például kaszálnak egészen az északi körforgalomtól a Vármegye határig, illetve az északi körforgalomtól is, illetve ott is kaszálnak, valamint fölfelé a 6-os úton egészen Dunaszentgyörgyig szintén ezt teszik. Ezen kívül itt Szekszárdon, a Szekszárdecs-Várdomb összekötőn a felüljárótól, tehát egészen a Kesejősi lefelhajtókig szintén kaszálnak, Kesejős felé pedig útmenti növényzetet gondoznak, ha arra járna, mindenképpen számoljon vele. Az M6-os autópályán híd és áteresz javítás karbantartás zajlik, emiatt sávlezárásra kell készülni a Budapest felé tartó oldalon, ez az M9-es M6-os csomópontjától van egy kicsit északabbra. Délebre is van munkálat, szintén még az autópályán, aszfaltozás a Budapest felé tartó oldalt érinti ez is, sávlezárása, a leálló sáv, valamint egy forgalmi sáv esik a korlátozás alá. Bátaszéken munkálkodnak még az 56-os főúton, a Nagykanyarban, ez útszűkületet eredményez, és itt egyéb építési munkálatokat végeznek, ahogy egyébként ezt teszik Alsónálán is, ahol félpályás a lezárás. A városra közelítve azt látom, hogy az Újvárosi templomtól egészen a Mátyás Király utcáig sokan vannak, ugye ott 2 sáv van csak, amin lehet haladni, ezen kívül a központtól délre haladva még érdemes figyelni, mert ott is eléggé betömörülnek az autósorok a kórházi kápolnáig, valamint az elkerülőn a volán telepi lámpa fogja a forgalmat, és vöröset is látok az autóbuszállomás vasútállomás közötti szakaszon, úgyhogy arra is óvatosan haladjon. Rendőrökről is érkezett bejelentés, az 55-ös főúton például Pörbölynél vannak kint, úgyhogy arra készülnek drága képek, de a 63-ason Szedres előtt mérnek, valamint Bonyhádon is kint vannak a Kossuth Lajos utcában, úgyhogy bármere is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, majd dobjon egy SMS Viber üzenetet a 30-as 944-44-re. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Na most, hogy kellően kiközlekedtük magunkat, vissza a dalokhoz, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak a folytatásban is, én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Ava Max slágerét hozom, ez a Million Dollar Baby!
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobb

Ágnes Vanilla énekelt itt az Antriton. Ez volt az örök nyár, amit azt hiszem el lehetne viselni, legalábbis ezt a mai időt stabilan el tudnám képzelni a folytatásban is. Nincs se kimondott kánikula, de azért nem fázik az ember egy pólóban. Rátérünk majd mindjárt az időjárásra is, előbb viszont még itt a Take That és a Patience.

0: ami egyelőre nem hangzik olyan hű, de jól, viszont 18-22 fok nagyjából, ami a reggeli órákat keretezi majd. Egyébként pedig 29 fok lesz holnap is, úgyhogy szuper jó időnk lesz, elszórtan záporra, zivatarra érdemes számítani, utána pedig hát kánikula hátán, a hétvége meg a hét köznapoknak a második fele eléggé meleg időszakkal fog telni, úgyhogy erre majd fel kell készíteni a szervezetet. Egyébként nyári ruha, amit az időkép ajánl ma nekünk, érdemes egyébként tényleg valami rövid póló, egy rövid nadrág, szoknya, és semmi extra, csak ami ugye kell a bőrvédelemhez, egy kalap, meg esetlegesen fényvédő. Pázsitfű félék időszaka van, a pollen jelentésben legalábbis ezt írják, úgyhogy ezek közepesen, a csalánfélék pedig szintén közepesen vannak jelen a levegőben. Ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor bizony érdemes orvoshoz fordulni, ő tud segíteni. Nincs fronthatás felettünk, ez is egy szuper jó hír. A szélesebb tájakon előfordulhat migrén, fejfájás, ilyenek, ez talán annyira felénk nem jellemző, viszont ami fontos, hogy az UV-sugárzás rendkívül magas, 10 és 16 óra közé teszik, országszerte erős, hát nyilván mi is az ország tartozunk, úgyhogy erre fele is érdemes számítani, ezért mondtam az előbbzőekben a kalapot, sapkát, fényvédőt esetleg, és minél kevesebbet érdemes a napon tartózkodni, csak miután az ember megkapta a kellő D-vitamin adagját. Ezen kívül fontos erősíteni az immunrendszerünket a szezonális zöldségek és friss gyümölcsök fogyasztásával példaképpen, vagy éppen vitaminokkal kiegészülve, és oda kell figyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is, ami lehetőleg ugye víz legyen, nem pedig valami cukros üdítő vagy esetleg alkohol, mert azt a szervezetünk hát kicsit máshogy dolgozza, felmaradjunk annyiban. Mi viszont feldolgozunk dalokat, jókat, kifejezetten kiválókat, Christina Perry is énekel majd, ez lesz a Thousand Years mindjárt. Elő viszont még az Aerosmith döngeti a húrokat. A Crying Soul pillanatokon belül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld elő életrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
5: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
6: Figyelem, Tolna vármegye. Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék, a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagykoncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken, a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Vissza a legnagyobbakhoz, egy amerikai hard rock együttes csap a húrok közé. Egyesek szerint ők a bostoni rossz fiúk és Amerika legnagyobb rock and roll bandája. Hát ahhoz nem fér kétség, hogy világhírűek, és hogy a slágereikkel meghódították a toplistákat. Ők az Aerosmith és a Crying, itt az Antriton.
1: A zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Country-t. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Mark Aimből és a Belong Together egy vidám nóta zárja a 14 óránkat itt az Antriton. 3 perc múlva már a 15-nél járunk. Joli hozza a régiós térség legfontosabb híreit, ebből informálódhatunk, aztán természetesen hozom majd vissza én is a legnagyobbakat. Marshmello és Bastille közöse is szól majd, ez lesz a Happier. Előbb viszont még Bob Marley-ek érkeznek a Sun is Shining-gal. Várom vissza!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Egyeztetés a rendőrség és a kutatómentők között, elismerés a Mezőföldész Kft. Művezetőjének, 30 fok is lehet szerdán. Jó napot kívánok, Jannár Gyuli vagyok. 2026. június 16-án kedden 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Június 12-én délután tett bejelentést egy férfi a rendőrségre, mert szemtanúja volt egy bűncselekménynek. Elmondása szerint a Bátaszéki főutcán egy fiatal ellopta egy idős néni táskáját, majd sietősen távozott. A rollátorral közlekedő asszony megpróbálta tettes után eredni, de elesett és megsérült. Ezután a szemtanú autóval indult a tolvaj után, ám egy idő után szem előtt évesztette. A rendőrök meghallgatták az idős nőt a helyszínen, aki elmondta az iratai, és 40 ezer forint volt a szatyrában, amit az idegen elvett tőle. Ezután ellenőrizték egy közeli üzlet kamera felvételeit, amelyek alapján azonosították a fiút. Megjelentek a lakcímén, ahol édesanyja átadta a táskát és a tárcát, amelyben az iratok hiánytalanul megvoltak, de a pénz hiányzott. A fiú időközben ismeretlen helyre távozott. Másnap délelőtt a járőrök Bátaszék központjában igazoltatták, előállították, majd a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. A fiatal ember ellen több eljárás is indult a közelmúltban, valamint további bűncselekmények elkövetésénél is gyanúba keveredett. Nem volt válogatós, lopott, őrizetlenül hagyott táskából pénzt, udvarból rotációs kapát, egy másik udvarból táskát, benne több 100 000 forinttal. Betört egy lakásba, onnan szintén pénzt vitt el, egy cukrászdából pénzkazettát, egy benzinkúton parkoló autóból tárcát emelt el. A rendőrök őrizetbe vették a kifosztás büntetével és egyéb bűncselekményekkel gyanúsított fiatalt, majd kezdeményezték letartóztatását. A bíróság az ügyészség javaslatára bűnügyi felügyeletét rendelte el. Az ügy további részleteinek vizsgálata a szekszárdi rendőrkapitányságon folytatódik. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület vezetői egyeztetést tartottak annak érdekében, hogy tovább erősítsék az eltűnt személyek felkutatásában végzett közös munkát. A két szervezet már 9 éve működik együtt. Az együttműködés célja kezdettől fogva az, hogy a rendőrség és a kutatómentők összehangoltan, gyorsan és hatékonyan tudjanak segítséget nyújtani az eltűnt személyek felkutatása során. A napokban megtartott megbeszélésen dr. Habricsek Nikoletta, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője, Az érintett szakterületek rendőri vezetői és a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület képviselői egyeztetést tartottak. A résztvevők áttekintették az elmúlt évek tapasztalatait, értékelték az eddigi közös munkát, valamint meghatározták a jövőbeni célokat és fejlesztési irányokat. Az egyeztetés végén főkapitányasszony megköszönte a partnerek önzetlen együttműködését, kiemelte, hogy az elmúlt évek eredményei egyértelműen bizonyítják a két szervezet közötti kapcsolat jelentőségét. Hangsúlyozta, a jövőben is fontos szerepe lesz a jól szervezett, összehangolt közös munkának az eltűnt személyek mielőbbi megtalálása érdekében. A hamarosan kezdődő nyári szünet a szabadtéri programok időszaka, amivel együtt jár a balesetek számának növekedése is a fiatalok körében. Különösen az elektromos rollerekhez kapcsolódó sérülések jelentenek egyre nagyobb kockázatot. A részletekről Farkas Kingát, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensét hallja.
9: A hamarosan kezdődő nyári szünet, a felhőtlen kikapcsolódás és a szabadtéri programok időszaka, ugyanakkor a hosszabb szabadidővel együtt a balesetek száma is emelkedik a fiatalok körében. Különösen a közlekedési balesetek a vízi, valamint az elektromos rollerekhez kapcsolódó sérülések jelentenek egyre nagyobb kockázatot. Az elmúlt években jelentősen megnőtt az elektromos rollerek népszerűsége a fiatalok körében. A gyors és könnyen elérhető közlekedési eszköz azonban komoly veszélyeket is rejt, különösen akkor, ha a használók nem viselnek védőfelszerelést, vagy nincsenek tisztában a közlekedési szabályokkal. Az idei évben megszaporodtak az elektromos rolleres balesetek Tolna vármegyében, amelyek gyakran fejsérüléssel, végtagtörésekkel jártak. A kockázatot tovább növeli, hogy sokszor ketten utaznak az eszközön, nagy sebességgel közlekednek, illetve fülhallgató használata vagy mobiltelefonozás közben vesznek részt a forgalomban. A balesetek megelőzése érdekében kiemelten fontos a bukósisak és egyéb védőfelszerelések használata. A közlekedési szabályok betartása, útviszonyoknak megfelelő sebesség megválasztása, illetve az alkohol és drogfogyasztás teljes mellőzése. A szülők felelőssége különösen fontos a nyári időszakban, a szabályok ismertetése, a megfelelő védőfelszerelések biztosítása a fiataloknak, és a tudatos közlekedési magatartás példamutatása jelentősen hozzájárulhat a balesetek megelőzéséhez. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!
8: Rangos szakmai elismerést kapott a Mezőföldvíz Kft. Paksi művezetője. A június elejé országos víziközmű konferencián a Magyar Víziközmű Szövetség Polácsi Zsoltot, a Mezőföldvíz Kft. Paksi művezetőjét elismerő oklevél kitüntetésben részesítette. A Magyar Víziközmű Szövetség elnöksége a víziközművek napja alkalmából elismerő oklevél kitüntetésben részesítette a tagszervezeti vezetők által javasolt azon kollégákat, akik szakmai pályafutásukkal, életművükkel, munkásságukkal példaképű szolgálnak a szakma számára. Az idén 33 kiváló szakember vehette át az elismerő oklevelet és a vele járó plakettet, amelyeket Kurdi Viktor, a Mavíz elnöke, és Nagy Edit, a Mavíz főtitkára adtak át. Épül a helyi bringás közösség Szekszárdon, tudtuk meg a Szekszárdi Kerékpárosese Facebook oldaláról. Minden szerdán versenyzők és hobbi kerékpárosok együtt indulnak egy nagyobb csoportban, biztonságosan szervezett formában országúton bringázni. Az első időpont június 17-e szerda, a gyülekező Szekszárdon a Béla Király téren lesz 16 óra 45 perckor, az indulás pedig 17 órakor. A csapat várható átlag sebessége 28 km per óra, mindenkit bevárnak, de lesznek gyorsabb szakaszok is. A cél a közösség együttartása, a biztonságos bolyozás gyakorlása és egy stabil szerdai bringás bázis kialakítása. A részvételhez bukós és a használata kötelező, rossz idő esetén az esemény elmarad. A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Idén második alkalommal csatlakozott a Mozgás Éjszakája országos programsorozathoz. Arról, hogy hogyan sikerült a rendezvény, Kis Albert sajtóreferenst kérdeztük.
10: Hatalmas köszönet jár a szekszárdiaknak. Fantasztikus volt a hangulat, a rengeteg mozgás és közös élmény jellemezte az idei Mozgás Éjszakáját. Idén már második alkalommal csatlakoztunk ehhez az országos kezdeményezéshez. Az Aktív Magyarország program támogatásának köszönhetően, és idén is nagy mérföldkőhöz jutottunk, elképesztő volt a résztvevő létszám, 850-900 résztvevő volt jelen, mozgott velünk együtt ezen a péntek estén. Több mint 600 ajándékcsomagot osztottunk ki a helyszínen, amely szintén mutatja, hogy milyen magas volt a résztvevői létszám. Szeretnénk ezúton megköszönni a sportegyesületeknek, szakosztályoknak, minden segítőnek, önkéntesnek, támogatónak a közreműködését, de természetesen legnagyobb köszönet azoknak, akik jelen voltak, azoknak a sportot szerető szekszárdiaknak, akik eljöttek és kipróbálták ezt a színes programot a sok sportág barátságot. Köszönjük szépen nekik, és hát reméljük, hogy lesz folytatás, és reméljük, hogy a jövő évben ugyanígy meg tudjuk rendezni a rendezvényt, és akkor ugyanilyen lendülettel várunk mindenkit jövőre.
8: Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős zivatarok idején viharos a nyugati, észak-nyugati szél. Hajnalra általában 10-17 fokig hűl le a levegő, egyre jobban fokozódik a felmelegedés, délután már 26-32 fokot is mérhetünk. Szekszárdon szerda hajnalban 15, napközben 29 fok várható.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
7: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Jolinak köszönjük a híreket, 15 óra után is robogunk a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Én Vörös Levente vagyok, és ha már ilyen jó az időnk, süt a nap, meg már csak egy óra van vissza a hagyományos munkaidőből, akkor egy jó kis lazulós dalt hozok Bob Marley-től. Ez a Sun is Shining.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

A mozaikokat rakosgatók ők voltak a Unique itt az Antriton. Benne vagyunk már a 15 órában, 19-20 perccel lassacskán, úgyhogy a szerencséseknek már nem sok van hátra a melóból. Ahhoz a picihez megjönnek még a ma kedvencei és a tegnap slágerei, szóval gyorsan telik majd az idő. Ezt a Marigold is besegít, ezt tőlem a Guess Stupid. Wow!

0: Nora Jones-szal lassúztunk itt az Antriton, 15 óra 33-at írunk, ez volt a Come Away With Me, a ma kedvenceit, na meg a tegnap slágereik között, és kérlek kicsit felpörgünk, mert hogy mozi műsorral érkeztem, júniusban is természetesen nyitva van a mozi, és nem sokára majd fordul is, előbb viszont még vannak látható filmek, 17 órától az Univerzum védelmezőit vetítik, egy fantasztikus amerikai szinkronizált filmet, 134 perc, tehát több mint két óra fel kell kötni a gatyát, illetve 20 órakor a leleplezés napja egy új Steven Spielberg film, amerikai thriller, ez is 146 perc, Emily Blunt-tal, Josh O'Connor-ral, Colin Firth-tal a főszerepben, ez erre is bizony azért ránk kell egy kicsit készülni, mert meghaladja a két órát. Aztán érkeznek majd a hét második felében új filmek, Vibráló szerelem, Szürke zóna, ezek mind-mind-mind láthatók lesznek. Ma és holnap még azért ki lehet élvezni, tehát 17 órakor az Univerzum védelmezőit, és 20 órakor a leleplezés napját. Jó szórakozást kívánok a filmekhez, ahogy természetesen a dalokhoz is, amik jönnek a folytatásban. Itt lesz velünk az Ergo, akikkel egy alacsony férfi dilemmáit járjuk a szerelem körül. Elő viszont még Gabriel énekel, ez a Sunrise. Ne menjen sehova!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow, Dompepe! Hétfőked!
5: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy angol énekes dalszerzővel szaladunk tovább itt az Antriton, aki debütáló albumával a Dreams-el 1993-ban jött ki, és egyből az Egyesült Királyság kislemes listájának az élére került. Ő Gabriel és a Dreams. Ezt szól most!
1: A zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Mariana Diamonds és a Hollywood Eszölt itt az Antriton a 15 óra végén, ahova egy élni hírt hozok, ami nem feltétlenül jó, mert hogy összeütközött 4 autó Bonyhádon, úgyhogy arra érdemes figyelni a Kossuth Lajos utca végén, már Majos fele, 4 személyautó karambolozott egészen pontosan, az egyik járműbe beszorult egy ember is, őt feszítővágóval szabadították ki a katasztrófa védelmi, illetve a városhivatalos tűzoltói, áramtalanították a gépkocsikat, a helyszínen pedig ott vannak az önkéntes tűzoltók is, úgyhogy egy 4 autós karambol nem kicsi, maradjunk annyiban, hogyha arra halad, akkor mindenképpen számoljon egy kis fennakadással, és vigyázzon magára az utakon, ehhez hozom majd az útinfókat nem sokára, 16 óra után, amikor a hírekből is informálottunk, aztán a ma kedvencével meg a tegnap slágereivel folytatjuk, de milyen a David is itt lesz Tyler és Nile Rodgers közösével, ez lesz a Talk to Me. És ezzel is várom vissza majd 16 óra után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
4: Várja Önt a Koreotech Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
5: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló, hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
5: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem.
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
9: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a magyar vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az országos rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, majd estétől nyugat felül megvastagszik a felhőzet. Estig elvétve onnantól növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcsértékek általában 24 és 28 fok között alakulnak.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: Bizony-bizony közlekedés, 16 óra után 4 perccel járunk. Egy fontos információ a Bonyhádon haladóknak, közlekedőknek. A Kossuth Lajos utca végén baleset történt, 4 autó csattant össze, úgyhogy ott a tűzoltók, illetve a mentős kollégák már próbálják felszabadítani az utat. Ha arra halad, akkor mindenképpen óvatosan közlekedjen. Egyébként pedig nézem, hogy mi a helyzet a környéken. Állandó munkálatok közül 1-2-3-at tudok egészen pontosan elmondani. Egy aszfaltozásunk van az M6-os autópályán, ez a Budapest felé tartó oldalt érinti. A leállósáv és egy forgalmi sáv van lezárva, a Bátaszék alatt kezdődik kicsivel, a 163-as, illetve a 167-es kilométerek között tart. Ezen kívül az 56-os főúton Bátaszéken a nagy kanyarban vannak építési munkálatok, úgyhogy arra útszűkület, alsó Nánán pedig szintén egyéb útkarbantartási munkák miatt félpályás lezárással találkozhat. Közelítve a városra, azt látom, hogy a Damjanics utcától kezd el besűrűsödni a főút. Ez ugye egészen a szekszárdi tanító képző előtti kereszteződésen át egészen a kórházi kápolnáig tart, ahol azért vöröset is látok, úgyhogy elég sokan vannak. Az elkerülő úton pedig a Kesejűsi út fele haladnak inkább sokan, illetve a volántelepi lámpa is fogja a forgalmat. Ezen kívül rendőrökről is érkezett jó pár bejelentés. Ugye Bonyhádon voltak kint nem messze a balesettől, de itt Szekszárdon az 56-os főúton, hát már nem Szekszárdon ugyan, de a Szőlőhegyi körforgalom után mérnek és arra készülnek a drága képek. A 65-ös főúton pedig Zomba és Kégy között vannak kint a rendőrök. Úgyhogy bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy dobjon egy SMS Viber üzenetet a 30-as 944-44-re. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Vigyázzon hát magára az utakon, vége a melónak a szerencsésebbeknek, úgyhogy hozom is a ma kedvencét, meg a tegnap slágereit ide az Antritra. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Damiano David, Tyler és Nile Rodgers énekel. Ezt tőlük, a Talk to Me!
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatos.

Tones and I és a Dance Monkey, ezt volt itt az Antriton. Hát lehet ezt a dalt szeretni, meg persze utálni is, melyiket nem lehet, ugyebár 2019-ben mindenhonnan ezt volt, de tényleg nem volt olyan óra, amikor ne hallotta volna az ember valahol a rádióban, a boltban, vagy valamilyen YouTube videó alatt. Na hát most már csillapodott ez a dolog, így már néha-néha elhallgatja az ember, ahogy a legnagyobb klasszikusokat is. A Bon Jovi érkezik a folytatásban, pörög tőlük, az It's My Life.

Vándoroltunk egyet itt az Antriton, ők voltak a Groove House, a ma kedvencei, nem meg a tegnap slágerei között. És ha már vándor, akkor utazunk el mondjuk Finnországba, mert hogy nemrég kaptunk egy üzenetet a Facebook oldalunkra Izmótól, aki befogta az adásunkat. Igen, jól hallotta. Helsinki mellett egy kisvárosban a távoli rádió és televízió jelekkel foglalkozó finn vállalkozó 1583 kilométerről fogta az adásunkat, és elcsípett egy állomás azonosított két dal között, egy 19 elemű antennával egyébként. Tudom, szinte hihetetlen, de képet és egyébként hangfelvételt is küldött nekünk, úgyhogy meg is tudom mutatni.

0: Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
1: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
2: A Nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
3: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
4: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
5: Ennyi volt a reklám.
6: No hát, ha másfél ezer kilométerről is lehet fogni az Antritot, akkor nem lehet kifogás, hogy ön is ránk hangoljon, bárhol is van. Az FM 101-en, kicsit távolabb pedig az Antrit.hu-n hallhat olyan klasszikusokat, mint most a Genesis és az Invisible Touch.
5: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Az LGT zárja a 16 óránkat itt az Antriton, ez volt az elfelejtés szó, amit viszont nem felejthet el, hogy még egy közös 60 percünk van itt a folytatásban is. Érkeznek most a hírek, aztán természetesen hozom vissza a ma kedvenceit, nem meg a tegnap slágereit. Kamrádi nekem majd elsőként, ez lesz az I Believe.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
7: Dobta be hétfőket! Dobta be hétfőket! Dobta be hétfőket!
8: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobpepe! Hétfőked!
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Biztosított a kerozin ellátás a nyári szezonra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lannár Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy ott nincs megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem ér. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Emlékeztettek, az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel 20 évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését. A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-éről 2-ára virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosított a kerozin ellátás a nyári szezonra. A magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új, szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A magasabb ár nem jelenti azt, hogy hiány lenne, mondta a Budapest Airport vezérigazgatója. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a közel-keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,5 millió utast szolgáltak ki. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmány ellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében is. Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja, az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.
0: Az utolsó kanyart is bevettük itt az Antriton, már csak egy egyenes van és vége a mai napnak. Én Vörös Levente vagyok, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei viszont szólnak tovább a folytatásban is. Kamrade és az I Believe kezd, aztán jön Nickelback és a When We Stand Together.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz

Állok és Jazzlin közöse a Summers, megszólt itt az Antriton a ma kedvenceine, meg a tegnap slágerei között. 17 óra 15 a pontos időnk, június 16-án kedden járunk, és nemrég kaptunk egy telefont, mert egy eltűnt kiskutyust keresnek. Medina Szőlőhegy és Harc környékén szökhetett el valahol egy fekete maszkos francia buldogról van szó. Van mikrocsipje és oltása is, egyébként neve nincsen, mert hogy 4 hónapos kis apró csöpség. Tudnak róla a menhelyen is, illetve állatkórházakban is, hogyha esetleg megtalálja, akkor a csipolvasás sem jelenthet gondot, és jutalom is üti annak a markát, aki esetleg megtalálja, úgyhogy várják a gazdik, hogy előkerüljön egy kis fekete maszkos francia buldog. Remélem én is, hogy minden rendben lesz és előkerül, hát reméljük együtt a dalokkal, amik jönnek a folytatásban is. Amy Diamond, és énekel ez a What's in it for me?

0: munkanapos az időtartam, amivel kibővíti Kátai Németh Vilmos szociális és egészségügyi, illetve szociális és családügyi miniszter egészen pontosan ezt az időt. A parlamenti bejelentésre Novák előtt képviselő kérdése után kerül sor, amelyben azt firtatta, hogy meddig marad még Magyarország sereghajtó az apa szabadság terén. Hát megerősítették, hogy 3 hétre emelik az apaszabadságot, a kabinet célja pedig az apák családi jelenlétének hatékony támogatása a gyermek megszületését követően. Úgyhogy érdemes képben lenni ezzel, főleg, hogyha nem sokára apaság elé néz, vagy nemrég apává vált, mert bizony-bizony sokakat érinthet, érdemes ezzel is tisztában lenni. Meg persze a dalokkal, amik jönnek a folytatásban is, Jennifer Lopez és David Guetta közöse a Save Me Tonight is szól majd. Don't know if it lasts. Előbb viszont még a Los Lobos penget. La Bamba 87-ből, ezzel megyünk tovább, ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küldd el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd, Pásztor utca 8.
5: Figyelem! Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. 2 nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagykoncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A következő zenekar alapítói Hidalgo és Perez egy amerikai középiskolában találkoztak, és rájöttek, hogy mindketten szeretik a latin zenét. Összetoboroztak még pár zenészt, majd megalakították a magyarul farkasokat jelentő Los Lobost. Ez most tőlük, a La Bamba, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Szia, Rubi! Ez volt utoljára itt az Antréton a ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei között a 17 órában természetesen, mert hogy a dalokat engedem a folytatásban is, én viszont már a búcsúzom. Elő viszont itt hagyok egy fontos információt, mert egy kiskutyust keresnek, egy fekete maszkos francia bulldogról van szó, Medina Szőlőhegy és a harc környékén tűnhetett el, nincs még neve, 4 hónapos, nagyon pici, úgyhogy nagyon szeretnék megtalálni őt a gazdik. A szexárdi kutyamenhelyen, valamint az állatkórházakban is tudnak róla, illetve 100 000 forintos jutalom is üti annak a markát, aki megtalálja, úgyhogy már csak ezért is megéri keresni, meg persze azért is, mert minél jobb egy ilyen kiskutyust a saját családja körében tudni. Ha esetleg rendelkezik róla információval, akkor írhat nekünk is a 30-as 944-44-en SMS vagy Viber üzenetet, de érdemes megnézni a Facebook oldalunkat, és esetleg ellátogatni a kutyamenhelyre, vagy valahol, ahol csipleolvasó készülékkel rendelkeznek. A folytatásban tehát akkor érkeznek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, Dávid pedig reggel 6-tól várja majd, 7-kor jön Sasi is, 8-tól pedig az ön véleményére is kíváncsiak lesznek. Én egyelőre búcsúzom, holnap 13 órakor újra Tali. Addig is kívánok további jó rádiózást és szép estét a folytatásban. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepair.hu.
5: Várja Önt a Koreotech Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
6: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
7: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztés és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnos foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ottalvós programokat részesíti előnyben. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyaki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. A hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek és rendszeresen szállítottak tiltott szereket külföldre. A Pest megyei Szadai hálózat tagjainál házkutatást tartottak. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda készpénzt, nagyértékű karórákat, jetskit, valamint hajót is lefoglalt, ahogy luxusautókat is, amelyek között volt Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Ön milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
3: A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küldd el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Országosan megállt az albérlet árak emelkedése, átadták az év kerékpár útja díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Országosan megállt az albérlet árak emelkedése, Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja a veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérlet piac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195.000 forint. Átadták az év kerékpárútja díjat. Az év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérdetett év kerékpárútja szavazást idén a Zalavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt. Az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán pénteken hajnalban történt tragikus baleset kapcsán. Vitézi Dávid azt írta a Facebookon, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott, és jelenleg is érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Egyúttal szeretném őszinte részvétemet kifejezni az elhunytak családjának, fogalmazott a miniszter.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Bali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szekszárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szekszárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
6: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow, Dompepe! Hétfőked!
0: Ennyi volt a reklám!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Figyelem! Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagykoncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére. Megújul a MÁV Plus app. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az otthon start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a magyar vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
1: Rádió Antrit időjárás.
5: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: biz. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Biztosított a kerozin ellátás a nyári szezonra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Felmenőrendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook oldalán. Lannár Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy ott nincs megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem ér. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Emlékeztettek, az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel 20 évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését. A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosított a kerozin ellátás a nyári szezonra. A magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új, szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A magasabb ár nem jelenti azt, hogy hiány lenne, mondta a Budapest Airport vezérigazgatója. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a közel-keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,5 millió utast szolgáltak ki. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében is. Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja, az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Rádió Antrit. And you can dance for inspiration.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, mondta a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztés és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnos foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ottalvós programokat részesíti előnyben. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy héten belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyakiműtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. A hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek és rendszeresen szállítottak tiltott szereket külföldre. A Pest megyei Szadai hálózat tagjainál házkutatást tartottak. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda készpénzt, nagyértékű karórákat, jetskit, valamint hajót is lefoglalt, ahogy luxusautókat is, amelyek között volt Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugati szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: valahol alszik már egy apró kisgyerek.
1: Ez a Rádió Andrét.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Országosan megállt az albérletárak emelkedése, átadták az év kerékpárútja díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Országosan megállt az albérletárak emelkedése, Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az év kerékpárútja díjat. Az év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérdetett év kerékpárútja szavazást idén az Alavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak. A vezérigazgató ismertette, hogy tavaly Budapestről 45 légitársaság kínálatában 154 célállomás szerepelt. Az idén 49 légitársaság 166 célállomásra közlekedik a Budapest Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről. Azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán pénteken hajnalban történt tragikus baleset kapcsán. Vitézi Dávid azt írta a Facebookon, hogy a vizsgálatot különösen az autópályát üzemeltető koncessziós társaság által alkalmazott, és jelenleg is érvényben lévő forgalomterelésekre tekintettel rendelte el. Egyúttal szeretném őszinte részvétemet kifejezni az elhunytak családjának, fogalmazott a miniszter.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Grit. Te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem ár, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

hősőnőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű, cinema veríték.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.